Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nagy lendület, nagy kedvencek mindjárt az óra elején. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek között pedig, hát egy nagyon méltó fellépő, a következő is, Paris Sims érkezik az igazi mai slágerrel, a Lose Control, amit már is indítok.

0: miért imádom.
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Igazi fesztivál hangulatú kedvenc a Follow the Flow-tól, és ha már fesztiválok, akkor ezen a héten is bebizonyítottuk, hogy a legjobb helyekre mi visszük el a hallgatókat. Sopron Fesztre lehetett páros belépőket nyerni, és halka jegyzem meg, még csak most kezdődött a nyár. Folyamatosan hozzuk a jó kis játékokat, és folyamatosan hozzuk az ilyen nagy kedvenceket. Maradok a fesztivál hangulatnál, viszont most egy vadi új dallal. Bibi Rexától a Faithless felvétel újragondolásával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Alex Kenji, aki nem áll a fellépéseket azokra az estékre, amikor az olasz válogatott játszik, hatalmas foci rajongó, és hát ne

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, nagyon jó bulikat kívánok mindenkinek, a nagy részükről egyébként mi a Rádió 1-esek gondoskodnak, az igazi fesztivál hangulatról, egyfelől igazi buliban, másfelől pedig adásban is. A következő órában jönnek például az újdonságok közül Tóth Abigail és az Open Light, Joel Corey, a Galantis, Taylor Longer, vagy éppen DJ Metzger Vicky is. A kezdésben viszont Tóth Abigail-el és Accent-tel készülök, a nagy kedvencünk a Sugar Daddy, amit mindjárt indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Megmondom őszintén, hogy bár már több mint egy hete tart a világbajnokság, még mindig barátkozok azzal, hogy ilyenkor is meccseket lehet közben csekkolni. Hát igen, ez most egy ilyen kör. Na, viszont az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, most Taylor Swift és az Opel Light, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Joel Corey a folytatásban, aki ezen a nyáron is Ibizán folyamatosan zenél, meg persze egy csomó más helyen is a világban, és szerintem senki nem lepett meg azzal, hogy Ibizán tényleg nagyon

figyelnek arra, hogy a látvány is rendben legyen. Most legutóbb például légtorrászokat is szerződtettek a buliába. Három nagyon ügyes hölgy, ilyen óriási sejem köteleken táncolt. Fú, nagyon vagány volt. Ez meg a Stay a Little Longer tőle a Galantis-szal a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, és ne felejtsük, jövő héten pénteken pedig jön a nagy hajózásuk a Balcsin. Ez pedig a következő zenei órát indítja, Raid Out of Blood Running, mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

Kevin Harris, Sam Smith, Promises, itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy. Ígéretből pedig van nálam is egy, csak a legnagyobb kedvencek ebben az órában is. Megállás, felesleges duma nélkül. Most például Ray, és ez egyik legújabb tőle, a Where is my husband, amit indítok. Na, hogy itt a Rádió Egyen.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, nyári hétvége, meg hát nyári szünet már, ami elindult, és jó hír, hogy a természetes fürdőhelyünk többsége továbbra is kiváló besorolású, a Rádió 1.hu-n erről is írunk részleteket. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, hiszen ahogy ígértem, megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ezen az éjszakán is, most Lóitól a Get Lucky, amit indítok.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Because my

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mondja valaki, hogy nem fesztivál hangulat pörög itt a Rádió egyen. A legjobb hazai kedvencek, most például a Walmarttól a Színvak, és a legjobb nemzetközi kedvencek, most épp Szent Feltől és Rosalindtől a Heart Like Mine picivel 3/4 után itt a Rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Hamarosan indul a lomtalanítás térségünkben. Rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolót tartottak. Beköszöntött a hőség. Jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok. Közzétette a DTKH Nonprofit Kft. A 2026 második félévére vonatkozó díjmentes házhoz menő lomtalanítási időpontokat. A szolgáltatás előzetes igénybejelentéshez kötött, az elszállítás pedig előre egyeztetett napon történik. A lomokat az elszállítás napján reggel 5 óráig lehet kihelyezni az ingatlan utcafronti részére, tájékoztatott a cég. A szolgáltatás keretében olyan nagy méretű háztartási hulladékokat szállítanak el, amelyek nem férnek el a kukában, például bútorokat, matracokat vagy szőnyegeket. Nem viszik el ugyanakkor a zöld hulladékot, az építési törmeléket, a veszélyes hulladékokat, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat, a festékes dobozokat, valamint a háztartási és szelektív hulladékot sem. A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a helyi katasztrófavédelem tavalyi munkájáról is beszámolót hallgatott meg a működő városbizottság, írja a híres.hu. Az ülésen szó esett a kábítószer elleni fellépésről, az illegális gyorsulási versenyekről, valamint a tűzoltóság létszám helyzetéről is. A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 20 kábítószer terjesztéssel gyanúsított személy van letartóztatásban Kecskeméten. A kapitányság vezetőhelyettese elmondta, továbbra is emelt feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina a rádiónknak azt mondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén is.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérséklet értékekre számíthatunk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
4: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert de jó kis dal volt ez, és imádni fogjuk a következőt is két ótól, állom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 20-án Rafael névnapon, és ez már egy olyan hétvége, ami tényleg a nyári szünet. Ez az. Mellé pedig, ahogy mondtam, a legnagyobb kedvence, két ó, Turn the Lights Off, most ezt választ.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kygót hozom, aki az utóbbi időben ráállt arra, hogy akusztikus verziót is nemcsak, hogy készít a dalaiból, de be is mutatja azt elsősorban mostanában még a socialben, de szerintem szenzációsak. Ez viszont az igazi eredeti jól kikevert változat, Ivo Max-el közösen Kygo és a Whatever, amit indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, elindult a nyár, és időjárás szempontjából is teliben, ma 32 fok és napsütés az ország nagy részén. És az egész országban szólnak az igazi mai slágerek is, most például a hírek után a Shouts Up folytatom, és a Won't Forget You-val pár perc is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint mára minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az AI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Bletarexa, az eredeti albán neve ez, ami egyébként méhecskét jelent, aztán ebből lett BB, ezt már az amerikai barátai adták neki. Ő BB Rexa és a New York Legion a rádió egyen.

0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Sikeres volt a megújult híres kosárvásár Kecskeméten. A Café Plázs lett az év duális partnere a városban. Beköszöntött a kánikula. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a megújult híres kosárvásárt a kecskeméti budai utcai piacon. A rendezvény a helyi termelők, kézművesek és családok találkozó helyévé vált, ahol a vásárlás mellett a közösségi élmények is fontos szerepet kaptak. A júniusi esemény központi témája a levendula volt, amely számos termékben és dekorációban is megjelent. A látogatók kistermelői mézek, kézműves sajtok, szörpök, naturkozmetikumok és egyedi ajándéktárgyak közül válogatták. Miközben a helyi alkotók munkáival is megismerkedhettek, számolt be az eseményről a híres.hu. Különösen népszerű volt a gyermekeknek kialakított pöttömsarok, ahol a legkisebbeket hagyományos fa és plüssjátékok várták. A kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a híres.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa, természetesen ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Meg szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Hát hivatalosan is elindult a nyár, mármint hogy abból a szempontból, hogy megvoltak az évzárók, és ez már a nyári szünet. Hát élvezzük. Tudom, az egyetemisták még bőven vizsgázhatnak, főleg, hogyha van UV. Ahhoz is kitartást. Az igazi mai slágerek viszont ezen az egyébként tényleg tökéletes időjárás szempontból is tökéletes nyári hétvégén is pörögnek. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Konkáma, amit már is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, aki a legfiatalabb, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába a hölgyek között. Az a szabály, hogy legalább 20 évnek el kell tenni azóta, hogy az első forgalomban megjelent kislemeze kijött, csak utána lehet jelölni. Hát, őt jelölték és be is került, ilyen fiatalon női előadó még ebbe a csapatba nem került bele. 32 éves volt Stevie Wonder egyébként, ő az abszolút rekorder, a legfiatalabb, aki bekerül, de a hölgyek között Taylor Swift most a legfiatalabb, és hát azért nehéz is lesz megdönteni azért az ő rekordját, a 20 éves szabályt figyelembe véve. A legújabb igazi mai slágerét pedig már is indítom, Taylor Swift és az Opel Light a rádió.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Változott a forgalmi rend az M4-es és az M5-ös csomópontjánál. Új virágokkal szépült meg az érzékelések kertje Kecskeméten. Beköszöntött a kánikula. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Módosult a forgalmi rend az M44-es gyorsforgalmi út, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút közös csomópontjában Kecskemét térségében. A változás az M44-es útfejlesztéséhez kapcsolódik, amelynek részeként a csomópont végleges kialakítása is folyamatban van, írja a Vármegyei Lap. Az új rend szerint a Békés Csaba felől érkező autósok már közvetlen úgynevezett direkt ágon hajthatnak fel az M5-ös autópályára Budapest irányába. Emellett változik az 5-ös főútról Kecskemét felől érkezők felhajtása is. Számukra a második körforgalom első kijáratán keresztül lesz elérhető az autópálya. A beruházás várhatóan 2026 végére készül el teljes egészében. Újabb közösségi összefogásnak köszönhetően megszépült az érzékelések kertje Kecskeméten. A kecskeméti Szent László Lions Club és a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói közösen végezték el a nyári virágültetést is a park rendbetételét. A diákok kigyomlálták a területet, megmetszették az elnyílt növényeket, valamint új virágokat ültettek, írja a híros.hu. A kertet színes pistikék, vinkák és évelő növények díszítik majd a nyári hónapokban. A gyerekek egész évben részt vesznek a park gondozásában, miközben a növények ápolásáról és a környezetvédelem fontosságáról is tanulnak. Itt a kánikula, fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, izületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren vagy a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokon lehet alacsonyabb a beltéri.
1: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken pedig Balázsék gigahajója kifut a Balatonon. Egészen pontosan a Szántódrév komp kikötőből reggel 7 órakor, 6 és 7 között felszállás, 7 órakor pedig startol a hajó. Rajta Balázsékkal, egy csomó játékkal, csomó ajándékkal, és hát azzal az élménnyel, hogy velük együtt tölthetünk egy reggelt a Balcsi közepén. Zseni lesz. Minden info a radio1.hu. Még pedig a Maroon 5 már is Cardi B-vel szenzációs a dal, a Girls Like You, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás és felesleges duma nélkül, elsőként például Ed Sheeran, aki bejelentette, hogy most egy picit ő visszavonul, nem fog dalokat készíteni, nem fog koncertezni, a családjára akar koncentrálni, és különösen a gyereknevelésre is. Egyébként igaza van. Ez viszont egy hatalmas kedvenc szél, amivel a következő zenei órát indítom. Ed Sheeran Camera Siri remixében, csak itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong.
4: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, bulimobilok és driftrájkok. Őrült 5 napos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz nyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz nyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 20-án Nagykőrösön, a Körösi Mögy Fesztiválon. További információk mercedesgyárkarrier.hu/roadshow.
8: Munka után édes a pihenés. Június 20-án nyit a Széktói Strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat.
9: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
10: Balló Fest, a nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, Pete Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20, Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
3: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
11: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
3: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
12: Hamarosan indul a lomtalanítás térségünkben. Rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolót tartottak. Beköszöntött a hőség. Jönnek a részletek. Ármán Ingi vagyok. Közzétette a DTKH Nonprofit Kft. A 2026 második fél évére vonatkozó díjmentes házhoz menő lomtalanítási időpontokat. A szolgáltatás előzetes igénybejelentéshez kötött, az elszállítás pedig előre egyeztetett napon történik. A lomokat az elszállítás napján reggel 5 óráig lehet kihelyezni az ingatlan utcafronti részére, tájékoztatott a cég. A szolgáltatás keretében olyan nagy méretű háztartási hulladékokat szállítanak el, amelyek nem férnek el a kukában, például bútorokat, matracokat vagy szőnyegeket. Nem viszik el ugyanakkor a zöld hulladékot, az építési törmeléket, a veszélyes hulladékokat, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat, a festékes dobozokat, valamint a háztartási és szelektív hulladékot sem. A kecskeméti rendőrkapitányság és a helyi katasztrófavédelem tavalyi munkájáról is beszámolót hallgatott meg a Működőváros Bizottság, írja a híres.hu. Az ülésen szó esett a kábítószer elleni fellépésről, az illegális gyorsulási versenyekről, valamint a tűzoltóság létszám helyzetéről is. A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 20 kábítószer terjesztéssel gyanúsított személy van letartóztatásban Kecskeméten. A kapitányság vezető helyettese elmondta, továbbra is kiemelkedik kiemelt feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina a rádiónknak azt mondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén is.
13: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
12: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy 7 óra után, és hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szuper lesz az óra, nem dumálok sokat, de hozom a legnagyobb kedvenceket, most például a Jonas Brothers-től, akik nem csak koncerteznek, hanem indítottak egy saját podcastet is, általában a saját életükről mesélnek egyébként, meg az eddigi pályafutásokról mindenféle érdekességet, fun fact-et meg, sztorizgatnak a tesók, ez meg az igazi mai slágerük, a Jonas Brothers és a Sucker itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feld a folytatásban, aki azt nyilatkozta, hogy miután a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a zenei világban is, ő úgy gondolja, hogy innentől az előadóknak sokkal több melót kell beletenni abba, hogy fent tudjanak maradni, és ő tesz is ezért, a zenekészítésbe sokkal több kapcsolatot kell tartani a közönséggel, és sokkal több fellépést kell vállalni, hogy legyen interakció és legyen kapcsolódás a zenészekhez. Ez egyébként szerintem egy okos gondolat, meg hát jó hír is, hogy többet lehet őt is látni. Sam Feld és az igazi mai sláger Rosalinnel, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és fontos info a fővárosiaknak, meg akik idejönnek ezen a hétvégén, hogy a kettes metró nem jár a Deák tér és az Őrs vezérterek között filmforgatás miatt. Nagyon komoly sztárok forgatnak mozit, többek között Arnold Schwarzenegger. Cserébe viszont mondom, úgy készülünk, hogy a kettes metró a Deák tér és az Őrs vezérterek között ezen a hétvégén nem jár. Ray Dalton viszont pár pillanat múlva csak itt a Rádió Egyen a Blood Runnin-nel. Hatalmas kedvenc, előtte viszont jönnek a legfrissebb infók. Szép reggelt mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Sikeres volt a megújult híres kosárvásár Kecskeméten. A Café Plázs lett az év duális partnere a városban. Beköszöntött a kánikula. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a megújult híres kosárvásárt a kecskeméti budai utcai piacon. A rendezvény a helyi termelők, kézművesek és családok találkozó helyévé vált, ahol a vásárlás mellett a közösségi élmények is fontos szerepet kaptak. A júniusi esemény központi témája a levendula volt, amely számos termékben és dekorációban is megjelent. A látogatók kistermelői mézek, kézműves sajtok, szörpök, naturkozmetikumok és egyedi ajándéktárgyak közül válogat hattak, miközben a helyi alkotók munkáival is megismerkedhettek, számolt be az eseményről a híres.hu. Különösen népszerű volt a gyermekeknek kialakított pöttömsarok, ahol a legkisebbeket hagyományos fa és plüssjátékok várták. A kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a híres.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa, természetesen ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, a legnagyobb buliban mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten is páros belépőket lehet majd nyerni tőlünk a Dunapart Festre. Megállás nélkül játékok és bulik egész nyáron. És megállás nélkül igazi mai slágerek változatosan, most David Gettától és Szia!

0: ezt a típust, aki szeret rettegni. Nagyon és én is jó. Ilyen voltam.
1: Nagyon sokan.
0: Az összes elmúlik. Ilyen Chucky, meg horrorfilm, úristen, imádtam, és valahogy van az életedben egy olyan rész, amikor vagy, vagy visszaváltozol, vagy rajta maradt ezeken a filmeken. Nekem nagyon sok barátom ismerősöm szereti az ilyen típusú, ahogy te is.
1: Abszolút.
0: Rettegni, vér, horror, összefosod magad, de imádják.
1: Jó, hát kategóriák
0: vagy
1: ne jössz vannak.
0: Róla, és azt mondod, hogy nem, csak a vígjáték, meg az akció, meg
1: hát
0: a nem
1: a
0: tudom.
1: A tini horrorok, ugye, külön, akkor vannak ezek a darabolósok, ugye ez egy másik műfaj. Van hát különféle, de vannak a nagyon nagy klasszikusok, ami tényleg azt mondom, hogy tényleg a Halloween például nagyon nagy klasszikus, imádom. Nézd meg, nagyon jó tényleg, figyelj meg.
0: Nem, itt ide valaki, én betegnek számítok azért, mert vigyorogva nézem a fűrészfilmeket, érted? A fűrész. A címe, hogy fűrész, és Frankon fűrészelnek benne.
1: Ott is
0: érted?
1: Olyan sok részt csináltak már belőle, hogy igazából sajnos azt kell mondjam, hogy nekem legalábbis az első kettő.
2: Mi az abszolút csúcs nálad ebbe a horror kategóriába?
1: A Carpenter például, Carpenter filmek.
3: Carpenter, az bűröz egy ácsról?
2: Írjuk föl, hanem ő, ne nézzük mint, meg.
1: Ne. Ti ezeket ne nézzétek.
0: Ne, hát, vicces. Egy komoly szomszédok, szomszédok epizódon én ízé összetom fosni magam.
1: De nagyon szeretem.
0: Taki bácsit megláttam bőnbácsival beszélni. Bebújtam a paplanra.
1: Nagyon szeretem a ragyogás például, a nagy klasszikus. Nem. Nagyon jó.
0: Gyerekek, ha valaki úgy érzi, akkor megszállottság.
1: Figyelmet ajánlom. Igen.
0: Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom sokszor, azt írja valaki. Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom. Na, ott milyen gyerekkor lehetett, igen.
1: És elkezd vibrálni a körte. Igen. A kislámpa.
3: Én amúgy nem ettől félek, én a szellemektől félek.
0: Én szeretem a szellemes filmeket. Imádom a szellemes filmeket.
3: Én a szellemektől félek csak, és azért, mert hogy ezt nem lehet látni, mert minden mást le tudok verni. De a szellemekkel meg úgy vagyok, hogy azért meg most még nem tudok adni egy kopogó szellemeket, tockost, szóval, hogy hol van ott a kontroll?
0: Na, én például az ilyen szellemes, skifis, ilyen kicsit UFO szellemes, imádom. Attól nem tudok fosni.
3: Mitől félsz?
0: Tessék,
3: mi az,
0: a Megszállottság című filmmel a csajtól.
3: Tehát a nőktől.
1: Büszke vagyok magamra.
0: Anna, köszönöm.
1: De jó, hogy ajánlottam. Sose nézte volna meg.
3: Különben.
1: Istenem.
0: Nem, a hatodik érzék, mennyire jó. Vagy nem tudom, milyen szellemes filmek van. Úristen, az egész figyel hidegráz is. Vagy a Nicole Kidmannek volt, hogy amikor ott élnek a házban, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
3: De nem ezeket a kedélyes.
0: Fölnélnek az emeletet.
3: Jó, a Kaspertől én sem félek. Hanem ott van, amikor izdik.
0: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak nagyon. Az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez
3: nagyon... félelmetes, ugye? Hát,
0: igen.
3: Ez igen. De,
1: és bármikor megtörténik.
0: Ne, Anna! Szellemes. Kasper, jó persze. Emberi százlábú, tessék, azért nagyon beteg.
1: Jaj, az a gusztustalan.
0: Igen, amikor összevarják őket, ugye, igen.
3: Amikor régen voltak ezek a nagy filmek, mint a Requiem egy államért, meg ezek érzék, hogy máshogy fájtak, és hogy akkor még ilyen VHS kazettán adták egymásnak az emberek, hogy ezt néznek, sosem láttál még ilyet.
1: De 13.
0: De mi van, fejtsük meg, mi van? Ez
1: borzasztó nehéz műfaj, tehát hogy ez nagyon, ebből nagyon kevés van.
0: És látod, hogy ömlik a vér a hasából, és közben vért bugyog a száján.
3: Jó,
0: hát ez miért?
3: Ez nekem hétköznap.
1: Nem ezért nézed.
3: Mi ezért nem félik az ilyesmit?
1: Borzongásért, a félelemért nézed.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Munka után édes a pihenés. Június 20-án nyit a Széktói Strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat!
11: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz nyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz nyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 20-án Nagykőrösön, a Kőrösi Mögy Fesztiválon. További információk mercedesnyarkarrier.hu/roadshow.
12: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
14: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt Military Shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
15: Balló Fest, a nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, P. Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20, Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
16: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
1: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. minden szombaton 14-től 17 óráig Vizi Zalán hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
17: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Sikeres volt a megújult híres kosárvásár Kecskeméten. A Café Plázs lett az év duális partnere a városban. Beköszöntött a kánikula. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a megújult híres kosárvásárt a kecskeméti Budai utcai piacon. A rendezvény a helyi termelők, kézművesek és családok találkozó helyévé vált, ahol a vásárlás mellett a közösségi élmények is fontos szerepet kaptak. A júniusi esemény központi témája a levendula volt, amely számos termékben és dekorációban is megjelent. A látogatók kistermelői mézek, kézműves sajtok, szörpök, naturkozmetikumok és egyedi ajándéktárgyak közül válogat. Miközben a helyi alkotók munkáival is megismerkedhettek, számolt be az eseményről a híres.hu. Különösen népszerű volt a gyermekeknek kialakított pöttömsarok, ahol a legkisebbeket hagyományos fa és plüssjátékok várták. A kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a híres.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
3: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa, természetesen ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
2: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el csak, hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudok fejből mondani, ami zenél?
6: Szólj anyádnak, hozzunk.
5: Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
7: A mentők, rendőrség,
5: mentő-rendőrség-tűzoltó, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy etyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az etyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni mer az ők is városukban, falvukban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál lesz, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
7: Ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez meghangszerelve.
6: De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
7: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisszel van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
6: Emlékeztek? Tényleg a kapucsengő.
7: Igen, az mindig.
6: Igen, de azt igen. Egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
7: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sem
5: maradt. Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a településen. Ezek ilyen mozgóboltok. Emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenél neked, kijön, és...
7: Jó, a zenés felbosszant talán magam.
5: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
6: És minden reggel, 7:30 megjön.
7: De gondolj be, ki költöztél Etyekre? Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és kezdte csak jön valaki elkezdi.
5: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ityok. Köszönjük szépen.
6: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
5: Groteszkebb,
7: van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
6: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
7: Igen, hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg mi ez a kacsatól? Hát ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
5: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatól van, hagyatéki.
7: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
5: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél kivásárolni.
6: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
5: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a krumpi. Jött a dinnyés, jött a krumpi, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
7: jöttek. Nem csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehetett nagyon emberkedni, nem
6: hát
7: csak a Family Frost volt.
6: Igen. Ért egy nyíregyháza. Hát
5: nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
7: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
5: Igen, mindig kirakom, mondom, hogy 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
6: 2005-ért
5: 20 darab szódát kapsz. Drága?
6: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizesétek
5: 20 darab, meg... másfél liter 2005-ért. Hát egy másfél literes ásványvíz a benzinkúton, érted?
7: Én csak
5: le vagyunk mi véve 2500-zal?
7: Lesz, ami
6: kicsit,
7: lesz.
6: Kicsit azt jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
5: Szállítja.
6: Akkor adja.
5: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
7: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitta!
6: Az is meg... a strandon, de...
7: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami.
5: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az ecsekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek, meg kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekként.
7: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
5: Hogy a hangosan nyomja.
7: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
5: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
7: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendesek ez az arcok.
5: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így jár, hogy a zoknit pólót
6: tessék.
5: Kinél
6: van még dinnyés?
5: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, ifáról, platóról adja a dinnyét.
6: Úgy van.
5: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
6: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
5: Igen, és így üvölt, igen.
7: Nekem ből semmi nincs meg.
5: Nincsen meg, dinnyét platóról.
6: Fiatal,
5: hát pedig te ott Nyíregyen, hát érted, minden platóról adtak. Nem,
7: mi nekünk a dinnyéket, aztán utána.
6: Ott ilyet kiabáltak, pillangókés!
5: Gáspré, hamisszámla több.
7: Én nem tudok a dinnyékre, hogy szétültek egy dinnyeföldet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
5: Micsoda?
7: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
6: Ja, rohamsisakok.
7: Rohamsisakok.
5: És csak dinnyék voltak.
7: Igen, igen.
5: De az nem ennyi, olyan legélesebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves, kedves kis.
7: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
5: abszolút
7: hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
5: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen, igen. Össze.
7: Szelektíven gyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
6: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen. Vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
5: Tényleg
6: is
5: volt a, még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor berakta a rükkverzőbe, megszólalt a lambada. Ez volt a tolatásra figyelmeztető hang.
7: Ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
5: Márhogy jó.
7: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektronos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
5: számot választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzőbe kicsit erősnek értem. Áll a család, kint te tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az egy lehet, hogy egy picit véleményes. De tetszik ez a fajta életigelés.
7: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
5: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
7: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
5: Lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatáson?
6: Na, így a boci-boci tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból lesz a csoda.
5: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát szóval én most ezt így előadtam, tökre benne van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszettelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
6: Gondolom, igen.
5: Aha.
7: Ez mennyire a hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
5: Hogy hulladékfelvásárlás? Igen, kemény. Igen, és ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
7: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
5: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de Cserkó valahogy kiraksz egy tálba egy cserkót, az egy nap múlva ugyanott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
7: Én nagyon csendben leszegettem a cserkót.
5: Igen, azt látom, csak mondom,
6: ehhez, hogy... Hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pite lesz.
5: Hát ebből aztán olyan kis pite lesz, hogy juhúj,
6: én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda rész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
5: remélem,
6: megy a
5: kezem. Remélem, hogy szemen köp egy maggal, tehát
7: nem tudok el, tehát tudsz éleset köpni magad?
6: Persze. Gyerünk, Zsült kell leköpni.
5: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
7: De mi ez? De hol tudtok, hogy tudsz éleset
5: köpni? Nem tudsz elköpni a papírig. Na tessék, figyelj.
6: Hoé! Ott van!
5: Viccelsz, jó?
7: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
5: Tessék, Zsűl homlok a következő.
7: Én is csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes?
5: Na,
7: az
5: öreg! Néha minden egyet az öreg, tessék, Zsűl tartja a papírt.
7: Ahogy tudjuk sem biztos, hogy legyeljem.
5: Figyelj, közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, mert engem nem zavar nyugodtan, de ami a szár van, köp ki
7: nyugodtan. De látod, Feri testből mozgult rá.
5: Persze!
6: Hát ennek technikája
7: van. Ez a technika? Nem lehet, csak szájban.
6: És ott a nyoma papíron, figyelj, látod?
5: De ne csináljunk, ne egyetlen, hogy fújd meg levegőt.
7: De nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
5: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
6: Így egész kiteszed, és
7: tüdőből.
5: Fújsz egy jó nagyot, és úgy.
6: Úgy.
5: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korláton.
7: Valaki majd egy Heimlich fogást, hogy érjük, ha úgy van. Jó.
5: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak, és kiköp.
6: Azaz!
7: Gyula, elnézést kérek, Gyula.
5: Hát ez mi volt?
6: nagy
5: nem
6: levegő.
5: Volt ebben. Nem volt ebben
6: lendület. Szűkre kell venni, nagy levegő, mint
5: szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta, ott lövöd ki.
7: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
5: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
7: Jó,
5: zsűtarts ki a fehér papír. Na tessék.
7: Nem, de azért nem, az a baj, hogy
5: rossz Titanic.
7: Túl sok az ajak munka benne, nem tudom, hogy, mert te nem is ért hozzá a szádhoz.
5: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
7: Hatna a bögrét.
5: Ne, ugye a bal alsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak problémák
7: az alsó. Akkor milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
6: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyhatsz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
7: Az már személyes jó. Támadás, hogyha így van rajta még valami.
5: Ez ma a mélypont, írja valaki, igen. És ezt szeretjük.
6: És tényleg az.
7: Jó.
6: Figyelj.
5: Látszod,
7: ez nagy legrádiózás.
6: Ó, ez gáz! Jó, igen, nagyok vagyok.
7: Ezt láttad? Hallod, majdnem kiverte az üveget. Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskor összeúzta magát.
5: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat tesz, és lefordulsz a székre.
7: Figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez basszus,
5: Hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez. Ez a gyerekkörünk.
7: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetnek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
6: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
7: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
6: Persze, hogy be tudunk, de viccesz, bolondozott.
7: Már
6: fölállt hozzá kihívással.
7: Micsoda!
5: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na tessé, gyere Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
7: Oda nézd meg, a gúnányak.
5: Figyelj, tessék, igen.
6: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
5: Az, amit nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
6: Lelágjam neked.
5: Nekem ott megy a magot, csak rák már körbenét. Sokat tanultak a hallgatók.
7: Én csinálom akkor addig a golyókat.
5: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
6: Várjál már.
5: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere.
7: Na. Gyere.
6: Basszus!
5: Alámen.
6: De nem alámen.
7: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
5: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
7: Látom az üveget.
5: Egy, beringatom magam.
6: Az elviszi a célt.
5: Hallottad a hangot? Ez egy öreg nénit eltalálsz.
7: Az elem hálnál most fekszenek a föld, és azon gondolkod meg, hogy hogyan fogjuk pénzét tenni.
5: Igen, jó. Oda néz!
6: Még egyet!
5: Rádiózás csúcsa!
6: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
5: És adunk élőt, erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
7: Ezt
5: tette, Balázs. És tényleg pénzt kaptok ki. Te, már meg vagyunk, nagyon jó. Igen, oké, gyerünk!
7: Hopp! 1, 2, 3!
6: Oly! A papír, megvan, de a kör még
5: nincs. Zsűl, gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
7: Zsűl, nem ma kezdett.
5: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
7: Nem, ez még megvan, ez még benne van.
6: Ez megéri, szerintem.
5: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere Feri!
6: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
5: Elmondom neked, hogy fölé köptél. Tehát, hogy oda fölment egy méterre.
7: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
5: Annyi, mert vigyázz a fogsóra, Feri.
6: Nehogy az is
5: repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, szétköpítek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
7: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
6: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. ott Szárszón.
5: Szárszón.
6: Milliárdos.
5: Apukák, unatkozó apukák, amik a gyerek ugráló várazik, addig te cseresznyi köpő versenyen elindulsz.
7: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen, ilyen legendásan jó cseresznyi a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy ilyen olimpia szintű összemérettkezés legyen.
5: Most hoz ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írj egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja kis Szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként mindenki csapágyas. De Balázs, vitázzunk arra a cserkóra, igen.
7: Balázs, anyukád vagyok, inkább így.
5: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát ott lassan 50 éves a fiam, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
6: Jó, hát ha ez a műsor, hát, ez a műsor.
5: Hétvégén ebéd elém. Ennyi szokott lenni a kritika.
6: És a magot kilőni kézzel, tudod?
5: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
7: Én magot, csinálom a kezemben.
6: Ha, mutasd már meg!
7: Ez nincs egy ilyen,
6: két ujjat közül.
5: Gyerekek,
6: két ujjat közül.
7: Azt meg, sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
6: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
7: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
5: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
6: Ez még elég, ez még jó.
5: Meg tudod csinálni?
7: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
5: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
7: jelent. De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
5: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy...
7: Ez
5: tényleg így van. Tehát, hogy egyszerűen nem szabad megnézni.
8: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Változott a forgalmi rend az M4-es és az M5-ös csomópontjánál. Új virágokkal szépült meg az érzékelések kertje Kecskeméten. Beköszöntött a kánikula. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Módosult a forgalmi rend az M44-es gyorsforgalmi út, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút közös csomópontjában Kecskemét térségében. A változás az M44-es útfejlesztéséhez kapcsolódik, amelynek részeként a csomópont végleges kialakítása is folyamatban van, írja a Vármegyei Lap. Az új rend szerint a Békés Csaba felől érkező autósok már közvetlen úgynevezett direkt ágon hajthatnak fel az M5-ös autópályára Budapest irányába. Emellett változik az 5-ös főútról Kecskemét felől érkezők felhajtása is. Számukra a második körforgalom első kijáratán keresztül lesz elérhető az autópálya. A beruházás várhatóan 2026 végére készül el teljes egészében. Újabb közösségi összefogásnak köszönhetően megszépült az érzékelések kertje Kecskeméten. A kecskeméti Szent László Lions Club és a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói közösen végezték el a nyári virágültetést és a park rendbetételét. A diákok kigyomlálták a területet, megmetszették az elnyílt növényeket, valamint új virágokat ültettek, írja a híros.hu. A kertet színes pistikék, vinkák és évelő növények díszítik majd a nyári hónapokban. A gyerekek egész évben részt vesznek a park gondozásában, miközben a növények ápolásáról és a környezetvédelem fontosságáról is tanulnak. Itt a kánikula, fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, izületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, vagy a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokon lehet alacsonyabb a feltéri.
1: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékletértékekre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
1: Igen, nagyon.
0: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
1: Na, zaklattak? Ebbe akkor már örülnöd kéne.
0: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
2: De miért én jövök itt?
0: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted. Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
1: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
0: igen,
1: mondom.
0: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
1: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
0: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van rajta.
1: Kijött elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
0: Akkor azért a mama oda tette az estéket.
1: Na, hát Pongyola, mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
1: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
0: Na mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó.
2: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
0: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
1: Hagyjad már, anyám korabeli izé, Mária Terézia korabeli izé, asszal terítő van rajta.
0: Rajta, ne mondd már!
1: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabroszt, érted? Meg is sötétbe öltözött.
0: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkemeltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te, hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
0: Mi lenne öreg? A Juli sem
1: értem. Nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted az ilyen old school?
0: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat. Ezt
1: a retro vonalat, érted?
0: Én nincs vele bajom.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtem egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
1: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Mert tegnap még egy asztalom
2: volt. És mi szkárlet letéptem, és ruhát hordom belőle.
1: Hihetetlen, egyszer már tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél, érted? Mindig sötétbe kell öltözned. Szagod meg, dohos?
2: Dohos.
1: Van egy kellemes pinceszag?
0: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
0: Nem, kettővel.
1: Most... Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már...
0: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
0: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanítás van nálunk ott Diós
2: környe,
1: ezekkel takarják le a hajtóbusógépeket.
0: Ez egy nagyon márkás, szép darab, a Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt. Adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti?
0: Hát egy ilyen ízét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem kicsit... egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól van fölöltözni. Egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy így általában ciki?
1: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
2: Indulja Balázs, indítja.
0: Föl tudsz ülni.
1: Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom,
2: vagy,
1: hogy ezt
2: már megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez való reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
0: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
1: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a Lánchidat, meg a lóversenyt.
2: Kicsit megette már a moly.
1: És aztán ez úgy látom egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rászáll.
2: Érzelmileg kötődött.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
2: Hát ki ugye, úgyhogy...
0: igen, ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartó. És akkor felső. Mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Hát remélem a lányomnak már nem lesz magától. Ilyen problémái.
1: De ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira... Te nem, nem
2: rátok is jut 50 nő legalább.
1: Most nem, de most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es kopaszodó izzadság szokó férfiakat, mint zsűrű. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadság szokó embereket. Itt van például Gyula.
2: Neked mik a tapasztalatai?
1: De most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
0: Már ha ezt szüretnek, minősül nálad.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből azt mondom, a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamban. Ez most van, ez a pillanat.
0: Ez már az.
1: Most fölveszel valami hasonló felsőt.
0: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfi, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
0: Én is leszek előtted szexi.
1: A szűk nadrág domborodó ing az
0: bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a balinak.
0: Igen, nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem, de lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanaz szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
1: Idejön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, hogy a bugyi nem, ki látod, a érted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
0: Egy szép, érted.
1: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, széteszi a lábát.
2: Kicsit megigazod
1: a zacskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is. Amikor például a Szilárd egy jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd. Ritka látjuk, hogy jól felöltözve.
2: Egy pasi is tud szexi lenni.
1: Persze, ezt nem mondom, hogy nem. Meg figyelj, nyilván a nőnek ugyanúgy nagyon. Megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kaj, és azt, hogy neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
2: a
1: szerintem.
2: A hálós pólód, az például kifejezett.
1: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
2: De vele diszkréten kifittyen a melbimból.
1: Ja, hát az ki néz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
3: Hát igen, tehát hogy mondjam, nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
1: hát mi egyre kevesebb, de van.
3: Na,
0: Nem is beszéltünk a cicikről, itt a kivillanó melltartó és az átsejlő.
3: Hát és a benne lévő cicik, ugye, hát azért az egy... Na,
1: de most ez, ami a Julin van, most csak komolyan kérdezem, most ezt komolyan mondod?
0: Ez egy gyönyörű darab, még egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
0: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
3: És egyébként nagyon szép a fölső, ami a melltartó. Van fölvéve, mert olyan, mint hogy ugyanaz a csipke lenne.
0: Érted? De csipkével
3: bizony.
0: Nagyon adja.
3: Ilyen sejtelmes.
0: Nagyon szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézed.
0: Azért, mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a

0: De a csípkés fehérnemű, az szerintem...
1: Hát ez az!
0: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
1: De neked most a Juli válaszol?
0: Olyan mondom, Juli, de ez a fős...
2: Haragudj!
0: Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
2: Igen.
0: Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
2: De.
0: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vonulok.
0: Nincs, aki ezt nem élvezi szerintem.
2: Vonulok, és már nem történik semmi.
0: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
0: Ne, hogy is.
2: Comfix.
0: Hogy combfix, az melyik? Oh,
2: amikor rajtad van.
0: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is.
3: Te nem
0: szép.
3: Szereted a harisnyát egyszer erről.
0: Igen, Ricardo.
2: Combfixet nem szereted nőni.
0: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amik így össze van kötve a bugyival, nem? Ilyen...
2: Hát vagy nincs összekötve
1: a lényeg,
0: szerintem,
1: hogy szomnál van egy
0: gumis. Szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő
1: én
0: csak, vagy, Ferenc.
1: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
0: akkor
1: már...
0: Most
3: nyilván!
0: De, igen, de ők hogy, meg úgy érnek, hogy, meg, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
0: Nem?
2: Neked vettem föl.
3: Különben is inaktív karakterek vagytok.
1: Inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
0: Szerintem ez még nem az a kategória.
1: Hát, de hogy nem.
2: És ha leveszem?
1: Akkor már...
0: Ja, hogy az zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
1: Hapsi szólhat erre, szerintem hogy kér, kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem tartom a dress code-ot.
0: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
1: És akkor fölöltöztetik a
0: jövőt. Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
3: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
4: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotban is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
5: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Keresed a hétköznapok harmóniáját? Június 20-án megújult külsővel nyit a Dome Beach. Fedezd fel a kibővített szolgáltatásokat, és pihenj a puha homokban. Kapcsolódj ki aktívan a természet lágyölén. Találkozzunk a parton.
13: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, bulimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
1: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a Várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
14: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
15: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
14: Irány az Osan, spórolj okosan!
16: Ballófest, a nyár legnagyobb durralása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, P. Junior és Sheila, Szecse Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20. Ballószög Sportcentrum. Ballófest.
17: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76-505-600. Iveco szalai.
18: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
11: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. All the Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
11: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
19: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken, és hatalmas üdvözlet az online térből csatlakozó internetes hallgatóknak is a rádióegygong.hu oldalon. Kormos Zsolt vagyok. 7 perccel múlt 10 óra. Június 20-a van, ma a Rafael nevű hallgatóinkat illeti a köszöntés. Boldog névnapot nektek, és a születésnaposoknak is hasonló jókat kívánunk, akik közül éppen ma ünnepli születésnapját a hollywoodi elegant örök ikonja Nicole Kidman, aki 59 évesen is lenyűgöző formában van. A dallamok mesterei közül a világsztár Lionel Richie, a hazai rock világzsenije Takács Tamás, valamint Lovasi András, a Kispál és a Borz zenekarból mind a mai napon kocintanak majd a születésnapjukra. Egy ekkora születésnapi klub előtt a stúdióban is megemeljük a kalapot. Emellett a mai dátum a menekültek világnapja is, amely az odafigyelésről és az összefogásról szól. És ha már az előbb a kalapot emleget, nem csak megemelni lehet, hanem belekerülni is. A figyelem ehhez persze kulcsfontosságú, ugyanis a holnapi apák napja apropóján már is elstartol az Apa dönt elnevezésű futballkvíz. Óranyereményünk nem más, mint egy felnőtt és egy gyermek részére szóló egyórás virtuális lövészet, a nap végén pedig 5 óra előtt egy 50.000 forintos bevásárlókupon talál gazdára a Zöld Pont Military Bolt kínálatából. A menetrend a következő. A dalok között váratlanul felbukkanó, stadionokat megrengető gólörömöt és a lelátón tomboló közönség üvöltését kell figyelni, és ha ezt meghalljátok, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Akit visszahívunk és helyesen válaszol egy izgalmas focis kérdésre, már is zsebre teheti a belépőket és bekerül a fődíj sorsolásba is. Azt is megmutatom, hogy melyik effektet kell keresnetek. És hogy milyen kérdésekre lehet számítani? Például, mit jelent az, ha egy labdarúgó luftot rúg? Két lehetőség közül választhattok majd, teljesen elvéti a labdát, vagyis csak a levegőt találja el, vagy olyan erővel találja el a játékszert, hogy az a lövés pillanatában kidurran. Valószínűleg nem ezt fogom kérdezni, ez legyen inkább meglepetés. Sokat beszéltem? Sokat. Hamarosan érkezik a Netpercek rovat a Meta legújabb, tartalomgyártóknak szánt mesterséges intelligencia asszisztensével, de előtte itt van már is Blond és Stevie Appleton és a Never Walk Alone.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 után 3 perccel a Rádió 1 Gong Netperceit halljátok. A Meta egy vadonatúj, mesterséges intelligencia alapú beszélgető programot adott ki, amely kifejezetten a tartalomgyártóknak nyújt hatalmas segítséget az új aktuális témák kitalálásában, valamint a forgalmi teljesítmény megértésében. Az internetes alkotóknak eddig gyakran bonyolult grafikonokat és egyéb átláthatatlan felületeket kellett bogarászniuk, hogy megértsék a saját oldalaik elérését. Ez a friss digitális asszisztens azonban másodpercek alatt kész válaszokkal szolgál az olyan kérdésekre, mint hogy mikor érdemes pontosan közzétenni a bejegyzéseket a legnagyobb elérésért, vagy miről beszélnek a legtöbbet a felhasználók a komment mezőkben. A válaszokat a rendszer az alkotók egyedi adataira alapozza, ráadásul a felkapott internetes irányzatok figyelembevételével remek ötletekkel segít abban, hogy a jövőben mivel lenne érdemes foglalkozni az aktualitások tükrében. Az új eszközt első körben az Egyesült Államokban, Indiában és Kanadában teszik elérhetővé. De a technológiai újítások rendszerint rendkívül gyorsan megérkeznek hazánkba is, így a hazai tartalomgyártóknak sem kell már sokat várniuk a premierre. A digitális csúcsfejlesztések mellett a stúdióban is egy professzionálisan működő rendszer várja a jelentkezőket, ahol a holnapi apák napja tiszteletére már is maximális fordulatszámon pörög az Apa Dönt játék. A feladat egyszerű, hallottátok a stadionok gólöröm effektjét, már is jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra. A tét óriási, hiszen a Shooting Point jó voltából ebben az órában egy órás virtuális lövészetre szóló páros belépőt lehet nyerni apa és gyermeke részére, 5 óra előtt pedig a Zöld Pont Military Bolt 50 000 forint értékű ajándéka várja a gazdáját. Csak hogy jól induljon a szünidő, nem sokára jövök a legfrissebb időjárás előrejelzéssel, a folytatásban pedig itt van Selena Gomez és a Single Soon.

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: A rádió egy gongon csak, igazi mai sláger megy. A hőmérők Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon 31 fok körüli értéket mutatnak. A legmelegebb órákban a 37 fok helyett csak 35 fokra számíthatunk. A rekkenő hőségben pedig legfeljebb a feltámadó délies szél hozhat némi mozgást a levegőbe. Az időjárás tehát a mai napon komoly fényvédelmet követel. Ne feledkezzetek meg róla, én pedig nem sokára jövök a VB legfrissebb híreivel. A folytatásban Meduzával megyünk tovább. Következik a Bad Memories.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu
1: 3:11 lesz 5 perc múlva. A Rádió 1 gongot halljátok a labdarúgó világbajnokság legfrissebb eredményeivel. Kanada és Mexikó után a harmadik társrendező, az Egyesült Államok is megnyerte a maga mérkőzését a világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Az USA 2-0-ra nyert Ausztrália ellen, és biztosan tovább jut a D csoportból. Teszik mindezt az amerikai csoport elsőként, ugyanis a kvartett másik meccsén Paraguay nagy meglepetésre 1-0-ra legyőzte a törököket. Törökország két vereséggel szinte reménytelen helyzetből várja az utolsó kört. Paraguay ráadásul a teljes második félidőt emberhátrányban töltötte, méghozzá egy történelmi piros lap miatt. Miguel Almiront azért állították ki, mert eltakarta a száját, miközben az ellenféllel vitatkozott. Ő az első, akit emiatt szankcionáltak. Megszerezte első győzelmét a C csoportban a rekordgyőztes Brazília. Az 500. felnőtt meccsén pályára lépő Vinicius Junior góljával és gólpasszával 3-0-ra nyertek Haiti ellen. A csoport másik meccsén Marokkó 1-0-ra verte Skóciát. Ma is holnap hajnalban újabb 4 összecsapásra kerül sor. 19 órától Hollandia, Svédország, 22 órától Németország, Elefántcsontpart, 2 órától Ecuador, Curaçao és 6 órától Tunézia, Japán mérkőzés lesz. Utóbbi lesz a világbajnokságok 1000. meccse. Ezek voltak a sporthírek, nem sokára jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig itt van Joel Corré és a Be Alright.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: 3:11 után 3 perccel a Rádió 1 Gong legfrissebb útinformációi következnek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek. A Kecskeméten közlekedőknek pedig érdemes lesz figyelniük arra, hogy a mai napon daruzási munkálatok miatt részleges útlezárás lesz a Széchenyi téren, a Csányi utcától a Mária utcáig terjedő útszakaszon a Malom Center oldalában. A Malom Center parkolójába a lehajtósáv és a mellette lévő két forgalmi sáv is lezárásra kerül. Az autóbuszok elhaladása mind a Kiskörút, mind a Csányi utca irányából biztosított. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 Gong! Nem sokára jövünk egy hallgatóval és a focis kérdéssel, addig viszont Lattóval és Lukálával megyünk tovább. Következik a Lottery.

Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 11 óra lesz, az első körben nem volt olyan szerencsés játékos, aki bekerült volna a fődíj sorsolásba. 11 óra után újabb kört indítunk, érkezik a szombati pörgés második órája, ahol kinyílik a nagyszabású hétvégi programajánló, és természetesen a zenék között újra kereshetitek a gól örömefektet is a zöld.militaribolt 50 000 forintos fődíjáért. Rövid reklám és a hírek után a következő órát Teddy Swims és a The Door indítja majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt. A rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén, a rádió egy gongon, apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével, spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a rádió egy gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
0: Rádió egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árat.
11: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
9: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkez újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az

0: más lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
1: Balló Fest. A nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, Pete Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20. Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Hamarosan indul a lomtalanítás térségünkben. Rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolót tartottak. Beköszöntött a hőség. Jönnek a részletek. Armán Ingi vagyok. Közzétette a DTKH Nonprofit Kft. A 2026 második fél évére vonatkozó díjmentes házhoz menő lomtalanítási időpontokat. A szolgáltatás előzetes igénybejelentéshez kötött, az elszállítás pedig előre egyeztetett napon történik. A lomokat az elszállítás napján reggel 5 óráig lehet kihelyezni az ingatlan utcafronti részére, tájékoztatott a cég. A szolgáltatás keretében olyan nagy méretű háztartási hulladékokat szállítanak el, amelyek nem férnek el a kukában, például bútorokat, matracokat vagy szőnyegeket. Nem viszik el ugyanakkor a zöld hulladékot, az építési törmeléket, a veszélyes hulladékokat, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat, a festékes dobozokat, valamint a háztartási és szelektív hulladékot sem. A kecskeméti rendőrkapitányság és a helyi katasztrófavédelem tavalyi munkájáról is beszámolót hallgatott meg a működő városbizottság, írja a híres.hu. Az ülésen szó esett a kábítószer elleni fellépésről, az illegális gyorsulási versenyekről, valamint a tűzoltóság létszám helyzetéről is. A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 20 kábítószer terjesztéssel gyanúsított személy van letartóztatásban Kecskeméten. A kapitányság vezetőhelyettese elmondta, továbbra is kiemelt feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina a rádiónknak azt mondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén is.
5: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
4: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.

El ne felejtsétek, a Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, a mikrofonnál Kormos Zsolt. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád minden otthonában és autójában, valamint üdvözlet a képernyők előtt üldögélő internetes hallgatóknak is, akik a radio1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket a világ bármelyik részén. 10 perccel múlt 11 óra, a hangulat pedig szinte fokozhatatlan, hiszen már a hétvégi pihenés legszebb órái zajlanak. A holnapi apák napja előtt a stúdióban is a családi kötelékek kapják a főszerepet. Ez a nap ugyanis elsősorban a figyelemről és a közösen eltöltött minőségi időről szól, nem pedig a drága bolti ajándékokról. Egy közös családi evéd, egy jó horgászat, egy mozi, egy közös főzés, vagy egy kézzel készített rajz ezerszer többet ér, hiszen a legfontosabb, hogy az édesapák érezzék, mennyire értékesek és megbecsültek a család számára. Ráadásul a közös élmények gyűjtését már ma meg lehet alapozni az Apa Dönt vízjátékunkkal. A tét ebben az órában is egy egyórás virtuális lövészet a Shooting Point felajánlásával apa és gyermeke részére, a nap végén pedig a Zöld Pont Military Bolt 50 000 forintos bevásárlókártyája kerül kisorsolásra. A feladat nem változott. Amint ezt meghalljátok, küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra, egy helyes focis válasz után tiéd óra nyereményünk, és bekerülhetsz a fődíj sorsolásba is. Példát is mondok. Hol rendezték az 1986-os labdarúgó világbajnokságot, amin a magyar válogatott legutóbb szerepelt? Mindig lesz két lehetőségetek, ami közül választhattok. Most például az egyik válasz az Egyesült Államok, a másik pedig Mexikó. A kérdés persze nem biztos, hogy pontosan ugyanez lesz. Egyelőre ne keress rá. Vagy tudod mit? Dehogy is nem. Nem sokára jön a helyi programajánló a legizgalmasabb hétvégi kulturális fesztivál tippekkel, és már megyünk is tovább Alex Kenji-vel. Itt a

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A stadionok moralja után tehát jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, és amíg megírjátok, következzen néhány tipp, amelyek garantáltan emlékezetessé teszik a hétvégét. Nagykőrösön a Cipra kertben már javában zajlik a Möcs Fesztivál, ahol a délelőtti főzőverseny után délután möggyes piknik, gólyalábas tüköremberek és Chris Rudy élő koncertje szórakoztatja a kilátogatókat, este 8:30-tól pedig a Honey Beast együttes lép a nagyszínpadra. Ezzel párhuzamosan Kecskeméten az év egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a Múzeumok éjszakája veszi kezdetét, ahol több mint 30 különböző helyszín várja az érdeklődőket. A Katona József könyvtár hosszabb nyitvatartással, társasjátékklubbal és egy udvari lóca koncerttel csatlakozott a rendezvényhez, miközben az Alföld Áruház parkolójában mintegy 100 retro autó, kerékpár és motorkerékpár csodálható meg. A Múzeumok éjszakája kecskemét.hu oldalon található részletes menetrend szerint. Előre tekintve pedig vasárnap délelőtt 9 és 13 óra között a Kecskeméti Apák Napja nyitja meg kapuit az Izsáki út melletti kenterben, ahol közös szerelési feladatok, ügyességi kihívások, lövészet és nyakkendőkötési tanácsadás nyújt felejthetetlen családi élményt. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok, és amivel még adósotok vagyok, a nyeremények felsorolása. Ebben az órában egy felnőtt és egy gyermek részére szóló egyórás virtuális lövészetet lehet nyerni, a nap végén pedig egy 50.000 forint értékű bevásárlás lehetőséget a Zöld.pont Militariban. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, és készüljetek a focis kérdésre. Legközelebb időjárás jelentéssel érkezünk, a folytatásban pedig itt van Kashmir és a Wild Ride.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A hőmérők Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon már 33 fok körüli értéket mutatnak. A legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul. Holnap még tovább fokozódik a kánikula, a hét utolsó napján. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen előfordulhatnak heves záporok és zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás és néhol jégeső is kísérhet. A legmelegebb órákban 37 fokig melegedhet a levegő, de a zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A zivatarok és a jégeső esélye mellé pedig egy elképesztő fizikai tény. A világon valaha dokumentált legnagyobb jégdarab 2010-ben hullott le az amerikai Vivian városában. A jéggolyó átmérője kerek 20 cm volt, a súlya pedig megközelítette az 1 kg-ot, ami komoly pusztítást végzett a tetőkön. Nálunk ekkora extrém helyzetre nem kell számítani, de a vasárnapi záporok idején az óvatosság indokolt. Az időjárás után nem sokára jönnek a legfrissebb útinformációk, a folytatásban indul Lady Gaga igazi mai slágere, a Dead Dance.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Az Ötös főúton Kecskemét északi határában az M44-es autóútépítésénél használt árványzatot bontják a szakemberek. A 75-ös kilométernél napközben jelzőrös irányításra és időnként néhány perces várakozásra kell felkészülni a volán mögött. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. És végül a legfontosabb hír a Kecskeméten közlekedőknek: daruzási munkálatok miatt ma 13 és 15 óra között részleges útlezárás lesz Kecskeméten, a Széchenyi téren a Csányi utcától a Mária utcáig terjedő útszakaszon, a Malom Center oldalában. A forgalom egy sávon haladhat a Malom Center parkolójába, a lehajtósáv és a mellette lévő két forgalmi sáv viszont lezárásra kerül. Az autóbuszok elhaladása mind a Kiskörút, mind a Csányi utca irányából biztosított. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. Az utakon vigyázzatok magatokra, na meg egymásra is. Figyelem, telefonok a kézbe, nem sokára jön a játék, a folytatásban pedig itt van Kamrád és a Be Mine.

0: dolgunk
1: nekem. Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia!
0: Szia Zsolt!
1: A vonal túlsó végén pedig egy rövid bemutatkozás. Dodesz, nézed-e a világbajnokságot?
0: Hát persze.
1: Már ki nem hagynád, gondolom. Azt tudod-e, és ez a kérdésünk, hogy hányadik labdarúgó világbajnokságot rendezik most az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában? Mondok két választási lehetőséget, és szerintem rávágod a helyes választ. A 18-at vagy a 23-at?
0: A 23-dik.
1: Tökéletes! Bekerültél a fődíjsorsolásba, és megnyerted óranyereményünket is. Tudod-e, hogy melyik melyik?
0: Most hallgattam ebben a rádióban, azt hiszem, hogy az óranyeremény az egy ilyen virtuális...
1: Lövészet, így van.
0: Lövészet, igen, és a napi meg egy 50 000-es digitális, zöld pontos.
1: Ajándékutalvány.
0: Ajándékutalvány.
1: Mindenre tudtad a választ, úgyhogy már csak reménykedni kell a szerencsében, 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat, de ezt a 16 000 forint értékű páros virtuális lövészetet már is megnyerted. Lesz-e, akivel elmész majd erre?
0: Igen, persze, van két fiú gyermek.
1: Ó, hát akkor nagy lövöldözés lesz, bízom benne.
0: Igen.
1: Oké, érezzétek jól magatokat, és további szép napot kívánok. Szia, szia!
0: Köszönöm szépen.
1: Az első név bekerült a kalapba, a következő órában folytatódik a gólvadászat. A Daily Mixet Lady Gaga és az Abrakadabra indítja.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Apa dönt a Rádió 1 gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén, a Rádió 1 gongon, apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célba lövést. Ráadásul kis szerencsével, spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathat.
4: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
3: Apa dönt a Rádió 1 gongon, a Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
2: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: A Durko és a Viszki is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
10: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
11: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Munka után édes a pihenés. Június 20-án nyit a Széktói strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat!
14: tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
15: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
14: Irány az Auchan, spórolj okosan!
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
17: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
18: Ballófest, a nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, Pete Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20, Ballószög Sportcentrum. Ballófest.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Sikeres volt a megújult híres kosárvásár Kecskeméten. A Café Plázs lett az év duális partnere a városban. Beköszöntött a kánikula. Íme a részletek, Armani Évi vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a megújult híres kosárvásárt a kecskeméti Budai utcai piacon. A rendezvény a helyi termelők, kézművesek és családok találkozó helyévé vált, ahol a vásárlás mellett a közösségi élmények is fontos szerepet kaptak. A júniusi esemény központi témája a levendula volt, amely számos termékben és dekorációban is megjelent. A látogatók kistermelői mézek, kézműves sajtok, szörpök, naturkozmetikumok és egyedi ajándéktárgyak közül válogat hattak, miközben a helyi alkotók munkáival is megismerkedhettek, számolt be az eseményről a híres.hu. Különösen népszerű volt a gyermekeknek kialakított pöttömsarok, ahol a legkisebbeket hagyományos fa és plüssjátékok várták. A kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a híres.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
20: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa, természetesen ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
19: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.
17: A műsor támogatója az InterSilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10 perccel 12 óra után jó étvágyat kívánok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, és köszöntjük az internetes hallgatókat is, akik az ebéd mellé a rádió egy gong igazi mai slágereit választották. Kormos Zsolt vagyok, megérkeztünk a Daily Mix első órájához, és továbbra is várjuk a nyerni szeretnék üzeneteket az apák napi hétvége délutáni nagy fődíj sorsolásához. Továbbra sincs más dolgotok, mint figyelni a hangszórókat. Az apa dönt játékban egy újabb virtuális lövészeti élmény várja a tulajdonosát apa és gyermeke részére, a Shooting Point jóvoltából. 5 óra előtt pedig az 50 000 forintos zöld pont military bolt kupon kerül terítékre. Ha jön a gól öröm, már jöhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, csupán egy focis kérdésre kell válaszolni. Alig 10 perc múlva a Daily Mix gasztropletykájában elárulom, milyen elképesztő merész kulináris kihívás hódítja meg az idei nyáron a nemzetközi elitéttermek asztalait. Jó étvágyat a palatokhoz! Indulhat Rihanna igazi mai slágere, az S

Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. A gasztrovilág legfrissebb beszámolói szerint a Michelin csillagos helyek falai között az idei év legnagyobb őrülete az úgynevezett érzékszervi sötét kamra kihívás. A prémium éttermekben felismerték, hogy a vizuális ingerek nélkül az ételek íze sokkal intenzívebbé válik. A vendégek a VIP asztaloknál egy teljesen elsötétített szobában infravörös szemüveget viselő felszolgálók segítségével kapják meg a fogásokat, ahol semmit sem látnak a tányérból. A kihívás lényege, hogy kizárólag az ízlelés és a szaglás alapján kell kitalálni a méregdrága, egzotikus alapanyagok pontos összetételét. A séfek szerint a vendégek több mint 80%-a elbukik a teszten, és a marhahúst, gyakran vadhúsnak, a különleges fűszereket pedig teljesen átlagos aromáknak érzékelik a sötétben. Annak idején ezt nálunk egyszerűbben oldották meg az Indula bakterházban. Humjuk le a szemünket, azt úgy falatozzunk. Az érzékszervi kihívások világa tehát valóságos karriert fut be a tengeren túlon. Nálunk viszont továbbra is a stabil, kézzelfogható élményekre koncentrálunk. Ha az ebéd mellé a virtuális lövészet is jól jönne a családnak. Izzíthatjátok már is a telefonokat. Ez volt az a bizonyos gólörömeffekt, amire annyira vártatok. A fődíjunk 50.000 forint értékű ajándékutalvány a Zöld Pont Military üzlet jóvoltából. A Daily Mix Fast Boy igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Good Life.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. A szombat délutáni sziesta idején a strandok és a vízpartok gyorsan megteltek a pihenni vágyókkal. A trópusi hőség megállíthatatlanul tombol, lássuk az aktuális méréseket. A hőmérők 35 fokot mutatnak. Ma a napsütést csak elvétve zavarhatják meg gomoly felhők. Holnap napközben a füllett kánikulában már 37 fokig melegszik a levegő, de a megnövekedő felhőzetből több helyen alakulhatnak ki viharos széllel és jégesővel kísért felhőszakadások. Figyelem, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, a szabadban tehát ajánlott gondoskodni a bőrötök megfelelő védelméről. Legközelebb a legfrissebb útinformációkkal érkezünk, a folytatásban pedig itt van Imagine Dragons és a Bones. Give me, give

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 5 perc múlva 3:41. A Daily Mix útinformációit halljátok. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat teljesen lezárták a forgalom elől. Távolabb Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületeknél a félútpályát lezárják. Kecskeméten daruzási munkálatok miatt rövidesen 13 és 15 óra között részleges útlezárás lesz Kecskeméten a Széchenyi téren, a Csányi utcától a Mária utcáig terjedő útszakaszon, a Malom Center oldalában. A forgalom egy sávon haladhat a Malom Center parkolójába, a lehajtó sáv és a mellette lévő két forgalmi sáv viszont lezárásra kerül. Az autóbuszok elhaladása a Kiskörút és a Csányi utca irányából is biztosított. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy Gong, Tiesto, Jonas Blue és Rita Ora. Igazi mai slágere következik, a Ritual.

0: Igen, tessék.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok.
0: Szia, Tamás vagyok.
1: Te is nézed a világbajnokságot?
0: Nézem, annyi idő, igen. Aha. A késő éjszakaiakat nem, de amúgy igen.
1: Jöhet-e a focis kérdés?
0: Hát, próbáljuk meg.
1: Mit jelent az, ha egy labdarúgó luftot rúg? Mondjak két lehetőséget, vagy fejből is tudod?
0: Hát nem találja a labdát.
1: Teljesen elvéti a labdát, csak a levegőt találja el. Ez a helyes válasz, ez egyébként a német luft, azaz levegő szóból származik. Megnyerted óranyereményünket, ez egy páros virtuális lövészet. Ki lesz az a családból, aki vállalkozik egy kis lövöldözésre?
0: Hát majd a fiamot megkérem, szerintem eljön 11 éves.
1: És bekerültetek a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt fogjuk sorsolni a Zöld Pont Military 50.000 forint értékű ajándékutalványát.
0: Jó, köszönöm.
1: Köszönöm én is, sok szerencsét kívánok.
0: Köszi, köszi.
1: Rövidesen újra megnyitjuk a pályát a gólöröm effektek előtt. Ráadásul kinyílik a pletykarovat egy nosztalgikus filmajánlóval, a legendás Mexikó 86 világbajnokság apropóján. A következő órát Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere indítja, a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén, a rádió egy gongon, apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével, spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a rádió egy gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával. Rádió
0: egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Balló Fest, a nyár legnagyobb durralása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, P. Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20. Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
8: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
0: Reklámot hallottak.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Változott a forgalmi rend az M4-es és az M5-ös csomópontjánál. Új virágokkal szépült meg az érzékelések kertje Kecskeméten. Beköszöntött a kánikula. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Módosult a forgalmi rend az M44-es gyorsforgalmi út, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút közös csomópontjában Kecskemét térségében. A változás az M44-es útfejlesztéséhez kapcsolódik, amelynek részeként a csomópont végleges kialakítása is folyamatban van, írja a Vármegyei Lap. Az új rend szerint a Békés Csaba felül érkező autósok már közvetlen úgynevezett direkt ágon hajthatnak fel az M5-ös autópályára Budapest irányába. Emellett változik az 5-ös főútról Kecskemét felől érkezők felhajtása is. Számukra a második körforgalom első kijáratán keresztül lesz elérhető az autópálya. A beruházás várhatóan 2026 végére készül el teljes egészében. Újabb közösségi összefogásnak köszönhetően megszépült az érzékelések kertje Kecskeméten. A kecskeméti Szent László Lions Club és a második Rákóczi Ferenc általános iskola 7. osztályos tanulói közösen végezték el a nyári virágültetést és a park rendbetételét. A diákok kigyomlálták a területet, megmetszették az elnyílt növényeket, valamint új virágokat ültettek, írja a híros.hu. A kertet színes pistikék, vinkák és évelő növények díszítik majd a nyári hónapokban. A gyerekek egész évben részt vesznek a park gondozásában, miközben a növények ápolásáról és a környezetvédelem fontosságáról is tanulnak. Itt a kánikula, fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
10: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri.
9: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.
11: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Egy óra elmúlt, kezdetét veheti a szombat legkényelmesebb fázisa. A jól megérdemelt délutáni pihenő a kanapén, a hűvös szobákban, miközben a Rádió egy gong déli mixe szól a háttérben. Laza, pihentető délután kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az internetes hallgatóknak egyaránt. Kormos Zsolt vagyok. Elstartol a déli mix utolsó felvonása. A holnapi apák napja előtt az apa dönt játékban továbbra is egyszerű a feladat. Amint felcsendül ebben az órában az a bizonyos stadionokat megrengető gólöröm effekt. Már lehet is küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Akit visszahívunk, egy helyes focis válasz után megkapja az óranyereményt a Shooting Point virtuális lövészetére, és a nap végén az 50.000 forintos Zöld Pont Military Bolt bevásárló kupon is gazdára talál. A pletyka rovatban nem sokára egy nosztalgikus történet érkezik a legendás Mexikó 86 világbajnokságról szóló új film kapcsán, de addig is csak igazi mai slágerek szólnak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Martin Garrix és

0: Rádió egy gong. Daily Mix. Minden délben a Rádió egyen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. A szombat délutáni nosztalgia és a mostani BB láz mellé tökéletesen passzol egy olyan történet, ami visszarepít a futballtörténelem legikonikusabb és legfeszültebb időszakába. A nemzetközi mozikban és a fesztiválokon hatalmas karriert fut be a Mexikó 86 című új, igaz történeten alapuló filmdráma, amely a labdarúgás aranykorát hozza el teljesen testközelbe. A történet a drámai mexikói világbajnokság hátterében játszódik. Ez volt az a torna, amin a magyar labdarúgó válogatott legutoljára szerepelt, és ahol Mexikó az első olyan országgá vált, amely története során már két BB-nek is otthont adhatott. A film nem csak a zöld gyepen zajló zseniális meccsekre és Diego Maradona legendás, ellentmondásos pillanataira fókuszál, hanem bemutatja a VIP páholyok mögötti feszültségeket, az akkori szurkolói kultúra hihetetlen lüktetését és azt a globális futballőrületet, ami az egész világot megváltoztatta azon a nyáron. Az alkotás tökéletes időutazás, ami a legapróbb részletekig visszaadja az 1986-os stadionok moraját és hangulatát. És ha már itt tartunk. Ez volt a gólöröm hangja. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Óranyereményünk egy páros virtuális lövészet. A fődíjunk pedig 5 óra előtt kerül kisorsolásra. Ez nem más, mint egy 50 000 forint értékű ajándékutalvány, amit a Zöld Pont Military üzletben vásárolhattok le. A Daily Mix következő felvétele a Camera Cyril remixében Ed Sheerantől.

és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez a rádió egy Bong és a Daily Mix. A távolabbi előrejelzések már tartogatnak némi izgalmat a szabadidős programok tervezéséhez. Jönnek a legfrissebb adatok. A mai 36 fokos csúcsértékek után holnap napközben a kánikula eléri a 37 fokos maximumot, de a délutáni órákban észak felől már komoly-gomoly felhők jelennek meg az égen. Ezekből több helyen fordulhatnak elő heves záporok és zivatarok, viharos szélrohamok és jégeső kíséretében. De a csapadék után hirtelen több fokkal visszaesik a forróság, és hétfőn is folytatódik az intenzív felhőképződés. Helyenként újabb záporokkal, miközben a csúcsértékek 36 fok körül alakulnak. Nem sokára jönnek az útinformációk, a Daily Mix Regán Lili és Sara igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Dream In.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Daily Mix útinformációi következnek. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópont átépítése miatt a lehajtóágak továbbra is zárva vannak. A 73-as és a 70. kilométer között szűkített sávok és 60-as sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között a belső sávok lezárása, míg Lajosmizse felé a 88-as kilométernél zajló hídfelújítás miatt érvényes a terelés. Balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong. Következik Louis Fonsi, Demi Lovato és az Échame la Culpa.

0: Hello.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Irénkét keresem.
0: Igen, én vagyok az.
1: Irénke, te szoktad-e nézni a VB meccseket?
0: Hát most kevésbé van időm, de egyébként belenézek.
1: Aha.
0: Az estébe is belenéztem.
1: USA Mexikó, hogy tetszett a mérkőzés?
0: Tetszett, nekem igen, nagyon jó az USA szerintem.
1: Aha, szerintem is. Egészen meglepő módon nagyon erősnek tűnnek.
0: Igen, fiatalok, energikusak.
1: Oké, hát akkor látom, olyan emberrel találtam szembe magam, aki legalább annyira érdeklődik a foci iránt, mint én magam, úgyhogy jöhet a kérdés. Jól gondolom?
0: Én nagyon, de lehet, hogy nem leszek most egy profi ebbe.
1: Mit jelent a kötény a zöld gyepen? Mondok két választási lehetőséget. Az első, amikor a labda a védő lábai között halad át egy csel vagy átadás során. Vagy a kapusok speciális szivacsos védőfelszerelése a 11-eseknél.
0: Hát az első mindenképpen.
1: Ez a helyes Igen. válasz. Köszönöm szépen, bekerültél a fődíj sorsolásba és megnyerted óranyereményünket is, egy páros virtuális lövészetet két személy részére. Lesz-e valaki, akivel lövöldözni mentek?
0: Én nem valószínű, de a lányom esetleg, ha őt benevezem, őt Anita szerintem elmegy. Én fiatalon lövöldöztem.
1: Aha.
0: Meg fiatalon még fociztam is, hogy elmondjam.
1: Oh.
0: Hát most már azért nem megy a labdarúgás.
1: Akkor mindennel kapcsolatban képben vagy. A fődíjunk egyébként egy 50 ezer forint értékű ajándékutálvány a Zöld Pont Militári Üzlet jóvoltából. Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz.
0: Köszönöm szépen.
1: És ezzel mára elbúcsúzom. A folytatásban pedig érkezik Vízi Zalán, és indul a mai mozaik válogatott és érdekesebbnél érdekesebb témákkal. A következő órát Kamrád indítja. Jön a Be Mine. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a Rádió 1 gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén a Rádió 1 gongon apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a Rádió 1 gongon, a Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával. Rádió
0: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
10: Keresed a hétköznapok harmóniáját? Június 20-án megújult külsővel nyit a Dom Beach. Fedezd fel a kibővített szolgáltatásokat, és pihenj a puha homokban. Kapcsolódj ki aktívan a természet lágyölén. Találkozzunk a parton.
11: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
12: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz nyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 20-án Nagykőrösön, a Körösi Mögy Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
13: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
14: Hamarosan indul a lomtalanítás térségünkben. Rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolót tartottak. Beköszöntött a hőség. Jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok. Közzétette a DTKH Nonprofit Kft. A 2026 második fél évére vonatkozó díjmentes házhoz menő lomtalanítási időpontokat. A szolgáltatás előzetes igénybejelentéshez kötött, az elszállítás pedig előre egyeztetett napon történik. A lomokat az elszállítás napján reggel 5 óráig lehet kihelyezni az ingatlan utcafronti részére, tájékoztatott a cég. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékokat szállítanak el, amelyek nem férnek el a kukában, például bútorokat, matracokat vagy szőnyegeket. Nem viszik el ugyanakkor a zöld hulladékot, az építési törmeléket, a veszélyes hulladékokat, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat, a festékes dobozokat, valamint a háztartási és szelektív hulladékot sem. A kecskeméti rendőrkapitányság és a helyi katasztrófavédelem tavalyi munkájáról is beszámolót hallgatott meg a működő városbizottság, írja a híres.hu. Az ülésen szó esett a kábítószer elleni fellépésről, az illegális gyorsulási versenyekről, valamint a tűzoltóság létszám helyzetéről is. A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 20 kábítószer terjesztéssel gyanúsított személy van letartóztatásban Kecskeméten. A kapitányság vezetőhelyettese elmondta, továbbra is kiemelt feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina a rádiónknak azt mondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén is.
15: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
14: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.
1: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
2: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét. 2026. június 20-a szombat van, 14 óra múlt 3 perccel, és ma minden a múzeumok éjszakájáról szól. Az ingyenes programok közül mi is kiemelünk nem sokára párat, főleg azt, hogy mivel készül a rendőrség, mikor lesz mondjuk a kutyás bemutató, és milyen az épület látogatás. Hát hamarosan ez kiderül, emellett színházi témával is készülünk, például a Futni mentem című siker film egyik főszereplője, Udvaros Dorottya lesz hamarosan interjú alanyunk, hogy miért és milyen apropóból, az mindjárt kiderül, tartsatok velünk!

0: Pár óra és itt van a múzeumok éjszakája, sok helyen már zajlanak az események, de nagyon fontos arról beszélgetni, hogy a rendőrség mivel készül, úgyhogy mi is ezzel készülünk itt a következő percekben, mert hogy itt van velünk a stúdióban Vároci Bakos Rita alezredes, rendőralezredes, a Báskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője, illetve Hegymegi István a kecskeméti mentál addiktológiai konzultánsa. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban.
1: Üdvözöljük a hallgatókat.
2: Üdvözlök mindenkit én is.
0: A rendőrség is készül. Tehát, illetve István is készül egy nagyon érdekes előadással. Ezekről fogunk tehát beszélgetni a következő percekben. Nyilvánvalóan nem először csatlakozott már a rendőrség és a Báskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság a múzeumok éjszakájához. Idén milyen célkitűzéssel, milyen mottóval tettétek vagy teszitek ezt meg?
1: Ebben az évben már negyedik alkalommal nyitja ki kapuit a Báskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság az érdeklődők számára. Azt kell, hogy mondjam, minden évben tanulunk valamit, és a tavalyi évnek az egyik nagy konklúziója az, egyébként több ezren szoktak lenni, tehát több mint ezer fő, inkább úgy fogalmazok. Nagyon nagy az érdeklődés mindig a rendőrség munkája iránt, egészen az apróktól, ugye 2 évesektől, egészen az idősebb korosztályig bezárólag. És az fogalmazódott meg tavaly kérésként a látogatók részéről, hogy a rendőrség ténylegesen nyissa ki a kapuját, és hogy az épületbe legyen egy épületbejárás. Mert hogy sokak számára érdekes a mi munkánk, és érdekes az is, hogy hol dolgozunk, és milyen tevékenységet végzünk. Éppen ezért ezt a kérést mi meghallgattuk, és úgy döntöttünk, illetve a főkapitányság vezetése úgy döntött, hogy akkor ténylegesen épületbejárással is várjuk az érdeklődőket. Úgyhogy délután 2-től már indulnak fél órás etapokba az épületbejárások, és egészen 8:30-kor van az utolsó csoportunk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy 100%-osan beteltek a helyek, úgyhogy ha még valaki szeretne, akkor lehet, hogy ha nagyon-nagyon szeretné, akkor még egy-egy csoportba be tudjuk majd őket osztani, de most úgy néz ki, hála Istennek, hogy teljes a lefedettség.
0: Van tehát érdeklődés, vagy volt érdeklődés itt az elmúlt napokban, de hogyha valaki tényleg nagyon szeretné, akkor talán nem fogják elküldeni őt, és akkor megnézheti a rendőrség épületét. Ugye vannak hát stratégiai pontok Kecskeméten, és különböző ikonikus épületek, a rendőrség is ilyen, és bizonyára sokan kíváncsiak arra, hogy a színfalak mögött hogyan is néz ki a munka, és hogyan is néz ki maga az épület. Ott az épület látogatáson egyébként mit látnak majd az érdeklődők?
1: Például a különleges gyermekmeghallgató helyiséget, azután a távmeghallgató helyiséget, megnézhetik az úgynevezett rabosítót, ahol az új lenyomatok vétele történik, aztán megmutatunk egy irodát is, de a főkapitány úr irodája előtt is elhaladunk, meg lehet nézni a garást, és ténylegesen, tehát azért ez egy viszonylag nagy épület, ugye egy elalakú épület, de a fogdát is megtekinthetik, például az előállított, nem a fogdát, bocsánat, az előállító helyiséget, illetve van egy kameraszobánk is, ahol a Kecskemét külterületi kamerái képét, illetve azokat a felvételeket nézhetik meg.
0: Pont ezt írtam fel, hogy a kameraszoba megtekinthető-e, ugye ez a közterületi kamerák?
1: Így van, megtekinthető természetesen, és ott lesz egy szakember is, aki majd részletes tájékoztatást fog erről adni.
0: Folyamatosan zajlanak tehát ugye a programok itt a múzeumok éjszakáján. Emellett ugye az épületlátogatás mellett is azért különböző eseményekkel készül a rendőrség. Erről is rövidesen fogunk beszélgetni, de ugye István is itt van velünk, és akkor őt is megszólítom természetesen, mert hogy a Szülők éjszakája címmel, ha jól láttam, készülsz egy előadással. Mit kell erről tudni?
2: Nekem is régi vágyam volt bejutni a rendőrségre valamilyen módon, hát most sikerült szakmai alapon együttműködni, és egy pár hónapja már élő kapcsolatom van a Báskiskun vármegyei rendőrkapitánysággal. A fő cél elsősorban itt a drogprevenció, az ártalomcsökkentés, a bűnmegelőzési programokban való részvétel. Ez egy fontos lépés most itt a szülők éjszakája, itt, hogy a neve is sugallja, elsősorban szülőket várunk erre a két előadásra, amit én tartok, de természetesen jöhet gyermek is, vagy hát érdeklődő fiatal is a témában. Rá fogunk nézni az internet rejtelmeire, ha már van, ránézünk a mobiltelefon használatra, a különböző ártalmas tevékenységekre, mindezeken keresztül, tehát bántalmazás, zaklatás például a net világában, de szóba fog kerülni természetesen a szerhasználat is, mik a trendek ma, szülőként mire lehet odafigyelni, ha már probléma van, akkor milyen segítségi utak vannak, milyen megoldási lehetőségek. Szóval én tervezek azért ebbe interakciót is, nem csak egy oldalú előadást.
0: Kettő előadással készülsz.
2: Kétszer 45 perc, 18:30-kor és 19:30-kor kezdünk, mint az iskolában 45 perc, úgyhogy szerintem mindenki ki fogja bírni.
0: Természetesen minden program a múzeumok éjszakáján, így a rendőrségé is, és ez az előadás is ingyenes, úgyhogy ha valaki ezen gondolkodott akkor, vagy emiatt gondolkodott azon, hogy részt vegyene az eseményen, akkor az ne tegye, de talán ezt a legtöbben azért tudták, hiszen a múzeumok éjszakájának már nagyon nagy hagyományai vannak. Mindjárt beszélgetünk a folytatásban még erről az előadásról is, és ahogyan említettem, a rendőrség további programjairól is, de csak egy zenét követően.
3: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
4: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
3: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Váróczi Bakos Rita rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője, és Hegymegi István, a kecskeméti mentáladdikt addiktológiai konzultánsa. Múzeumok éjszakája van, ma este számos programmal készül a város, és nagyon-nagyon sok intézmény, több mint 30 helyszínen zajlanak az események, így a rendőrségen is. Az épületlátogatásról már beszélgettünk, hogy mi mindent tekinthetnek meg, például a kameraszobát az érdeklődők. Emellett még milyen programokkal kedveskedtek az érdeklődőknek?
2: Emellett még két nagy helyszínünk lesz. Egyrészt az épület előtti díszburkolaton, úgynevezett díszburkolaton, ott a rendőrség gépjármű parkját fogjuk felvonultatni. Itt lesznek rendőrmotorok, régik és újak, veterán motorok, ugyanígy lesznek rendőrautók, régik és veterán autó, sőt, hát lesz egy kuriózumunk is, mert hogy egy igazi amerikai rendőrautó is látható lesz, és be lehet ülni természetesen ezekbe a járgányokba, de lesz még egy úgynevezett hőkamerás autónk is, amely általában azért a határon teljesít szolgálatot, egy éjjellátóval van felszerelve, és ami újdonság lesz, behozunk egy úgynevezett rabomobilt, amely a fogvatartottakat szállítja tulajdonképpen, úgyhogy ebbe is be lehet menni, ki lehet próbálni, sőt, aki szeretné, azt majd meg is fogjuk bilincselni.
1: Itt nyilvánvalóan, ha már a bűnmegőrzési osztályvezetővel beszélgetek, meg kell kérdezem, és meg is szeretném, hogy olyan céllal mutatjátok-e meg esetleg például a fogvatartottaknak fenntartott autót, hogy na ide nem kéne bekerülni? Tehát, hogy van-e valamilyen meghatározott célkitűzésetek ilyenkor?
2: Én azt gondolom, hogy az objektív tájékoztatás az a cél. Tehát nem elrettenteni szeretnénk, hanem megmutatni. Hát, hogy ilyen is van. Aki nem szeretne ide kerülni, az akkor ne tegyen olyan jogellenes cselekményt, aminek jog következménye az, hogy kipróbálhatja ezt az úgynevezett rabomobilt is. De a viccet véletével tényleg, tehát a tájékoztatás az elsősorban, amit szeretnénk, és a rendőrség munkájának, tevékenységének a bemutatása. És akkor, hogyha folytatnom kellene, akkor az udvar, a rendőrségi udvar is nyitva áll az érdeklődők részére, és itt viszont kimondottan prevenciós programokkal készülünk. Tehát itt lesz egy külön bűnmegelőzési szekció, ahol drogprevenció, illetve kiberbiztonságra hívjuk majd fel az érdeklődők figyelmét. Lesz egy nagyon nagy rész, ahol balesetmegelőzési programokkal várjuk az érdeklődőket, és hát amit mindenki nagyon-nagyon szeret, az a kutyás bemutató, úgyhogy ebből is egy kicsit bővítettünk, szintet léptünk, mert három kutyás bemutatónk is lesz óránként, tehát 6 órakor, 7 órakor és 8 órakor a rendőrség udvarán bent lesz kutyás bemutató. De hát természetesen a kommandósok sem hiányozhatnak a rendőrség életéből, felpróbálhatják a gyerekek az ő eszközeiket, lövedékálló mellényt, de lesz lézerlövészet is, tehát aki szeretne, az lőhet is, úgyhogy tényleg fantasztikusan színes programokkal várunk mindenkit.
1: Kis családos, vagy kisgyermekes családokat is természetesen.
2: Abszolút.
1: Több
2: abszolút.
1: Szempontból,
2: főleg őket.
1: Több szempontból említetted, hogy a gyerekek is kipróbálhatják, megnézhetik. Nekik talán mi lehet a legizgalmasabb? Itt most nagyon sok mindent felsoroltál, de a kutyás bemutató szokott a legizgalmasabb lenni nekik?
2: Abszolút. A kutyás bemutató meg hát egy lehetőség nyílik arra, hogy a kutyusokat megsimogassák, test közelből megnézhessék, és hát természetesen a rendőrautó és a rendőrmotor, az az örök favorit, azt szeretem, szóval tényleg, tehát ezeket nagyon-nagyon szeretik a gyerekek.
1: Elhangzott a drogprevenció és a prevenciós célkitűzések kapcsán is néhány gondolat, és így visszatérhetünk Istvánhoz is, hiszen az ő előadása a Szülők éjszakája címmel két etapban zajlik majd, és oda is várják. Hát elsősorban a szülőket, de ugye említetted, hogy természetesen mindenkit, és itt a prevenció lesz majd az elsődleges témakör. Még mesélj kérlek arról, hogy mivel is készülsz, mi az a fő téma, amit kiemelnél itt az előadásodból?
3: Ha már említetted a prevenciót, olyan szülőket is várunk, akik még nem szülők, csak készülnek. És mindenféleképpen szót fogok ejteni arról, hogy leendő szülőként mik azok a védőfunkciók a leendő gyermek vagy gyermekekkel kapcsolatban, amit hogyha elsajátítanak szerepek, viselkedések, működések, akkor szinte biztosan nem lesz problémájuk a születendő gyermekükkel ilyen szempontból. Tehát ezek a biztonságos védő szerepek a családban, erről mindenképpen beszélünk, és hogyha már valaki szülő, és már valakinek a gyermeke elmélyült valamiben, ott már nem prevencióról fogunk beszélgetni, hanem inkább ártalomcsökkentésről, annak a lehetőségéről, útjairól, módjairól, és itt a szülői szerep nagyon fontos, a felismerés és a beismerés, hogy valami nem oké, valami nem működik jól, és hát nyilván ebben van egy önreflexiós rész is a szülőknek, mint lehetőség, de nem kell megijedni, tehát nem egy szomorú, leszegett fejű párbeszéd lesz, hanem igyekszem én is ezt vidáman megközelíteni. Készültünk itt egyébként majd meglepetéssel, csak annyit árulok el, hogy pozitív kapszuláink vannak, amiket igyekszünk odaadni, beadni a résztvevőknek, de erről most többet nem mondanék el, majd személyesen az előadás közben és után. És hát nyilván itt a kérdések is jöhetnek, annyi lehetőség lesz, hogy aktuális égető, feszítő kérdéseket egy párat fel lehet tenni az előadás közben, és ezeket igyekszem a legjobb tudásom szerint megválaszolni.
1: Ha már aktuális és égető kérdések, a zenét követően rátérünk majd arra, hogy konkrétan milyen témaköröket emelnél ki az előadásodból, és ezekről egy picit beszélgetni is fogunk. Marad velünk tehát Hegymeg István, illetve Váróczi Bakos Rita.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Váróczi Bakos Rita rendőr a lezrede, Sebács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a vezetője, illetve Hegymegi István, aki együtt dolgozik a rendőrséggel, a Kecskeméti Mentál addiktológiai konzultánsa István, és a múzeumok éjszakájáról beszélgetünk, hogy milyen programokkal készül a rendőrség, azt már érintettük, és még egy picit beszélgetni is fogunk róla. De István előadásáról is beszélgetünk, aki a Szülők éjszakája címmel tart majd előadást ma két alkalommal is az esti órákban. Konkrétan milyen témakörökben vagy, mit emelnél ki így az előadásodból?
2: Most, amit látok az iskolákban végzett munkám apropóján, az abszolút a digitalizáció, az internetvilága és az interneten történő bántalmazás, zaklatás. A gyerekek erre nincsenek felkészítve, nem tudják ezt jól kezelni, nagyon sok feszültség forrása, nagyon sok elakadás, nagyon sok félelem forrása is. Tehát itt a szülőket igyekszem megtámogatni gondolatokkal, ötletekkel, hogy ha már internet, ha már fönt vannak a gyerekek, ha már szörföznek, akkor a szülői szerep hol van, és hogy van a szülői védelem, hogyan jelenhet meg a virtuális és mégis valós világban. Erről mindenképpen fogunk beszélni.
1: Lehet, hogy nem kérek könnyű dolgot, mert részletesen majd nyilván kifejted ezeket a témaköröket az előadásodban, de itt is van egy-két percünk, hogy erről, ha már felhoztad, és ez tényleg nagyon fontos, beszéljünk. Szóval mi lenne a fő üzeneted ezzel kapcsolatban azok számára, akik mondjuk nem tudnak ott lenni ezen az előadáson, de hallgatják ezt a beszélgetést, és valamit magukkal szeretnének vinni ebben a témakörben mondjuk?
2: Én azt gondolom, hogy ha már az internet világát nézzük, és a gyermek ott van, és jelentős időt ott tölt, akkor valamilyen módon kerüljünk közel hozzájuk szülőként. Próbáljunk meg bevonódni az ő világukba. Üljünk le melléjük, meséljenek nekünk, hol vannak, mit csinálnak, milyen utakat járnak be, kikkel kontaktálnak. Tehát legyünk résztvevői, legyünk megélői, nem kontrollként elsősorban, hanem azt, hogy megértsük a működésüket a gyerekeinknek. Hát nyilván a kontrollnak is van fontos szerepe, és itt ami gond igazából, hogy 7-8 éves korban már az eszköz a kezükben van, az okostelefon az internettel, itt ők még nem alkalmasak érzelmileg ennek a kezelésére. Tehát egy biztonságos háttértámogatást mindenféleképpen adni kell, illetve kereteket kell beállítani a használatra vonatkozóan, akár hogy egy nap fél óra, egy óra használat, és nem több, és nyilván, ha már ártalomcsökkentés, akkor helyettesítő programokat felajánlani szülőként. Tehát leülni mondjuk beszélgetni, furcsa, de egyszerű technika, vagy mondjuk közösen játszani, valós társas játékokat megélni közösen, együtt nevetni, együtt egymás szemébe nézni. Sokan ezt csinálják, de nem tudatosan. Lehet ezt még tovább erősíteni.
1: Van ez a nagyon jó magatartási módszer, hogy össze kell kötni a hasznosat a jóval. Hogyha valaki olyan szempontból látogat ki a rendőrség díszudvarára, vagy díszburkolatára, udvarába, vagy az épület látogatás során, hogy egy jó programon vegyen részt, de valamit magával is ügyen, akkor mit javasolnál, Rita, hogyha mondjuk a szülők hallgatják ezt a beszélgetést, akkor oké, nézzék meg a kutyás bemutatót mondjuk a gyerekekkel, de melyik standot, vagy mit látogassanak meg, vagy hova vigyék el a gyerekeket, hogy valamilyen kis prevenciós gondolat is ott legyen?
3: Ha jóra gondolok, akkor egy dolgot elfelejtettem, és az mindenféleképpen jó. Tavaly vezettünk be egy játékot, és ezt idén is folytatjuk. Lesz egy infopont, ahol a családok felvehetnek egy útlevelet. És hogyha négy állomáson, tetszés szerint kiválasztott négy állomáson begyűjtenek egy-egy aláírást, akkor értékes nyereményekért indulhatnak. Úgyhogy ezt a játékot is nagyon szerették a családok, és tényleg ezzel motiváljuk őket arra, hogy ne csak passzív szemlélődőnként vonuljanak végig, hanem igenis vegyenek részt bizonyos játékokon, programokon. Én azt gondolom, hogy ha már egy bűnmegelőzési feladatot végigcsinálnak, és legyen az csak egy egyszerű színező, vagy közd össze a meghatározott feladatokat, vagy megnéznek egy mesét, mert azokat is vetíteni fogunk, akkor már megérte, és biztos, hogy a képzeletbeli tarisznyába tudunk valami hasznos és preventív útra valót adni.
1: És zárásként beszélgessünk arról, hogy nem véletlen van itt velünk István, és nem véletlen tart előadást a rendőrség berkein belül, úgymond itt a múzeumok éjszakája során, hiszen együttműködik a rendőrséggel István, együttműködsz velük. Mit tudtak elárulni nekünk ezzel az együttműködéssel kapcsolatban? István, akkor elsőként hozzád szólok, hiszen te vagy ebben az egyik főszereplő, szóval miért tartott fontosnak, és mit jelent ez az együttműködés?
2: De egy véletlen találkozásnak köszönhető, ami együttműködésünk, Ritával együtt vettünk részt egy megyei rendezvényen, ahol pillanatok alatt megfogalmazódott, hogy nekünk van feladatunk egymással, a nekünk alatt értem itt a rendőrséget és az én tevékenységemet, és utána ez nagyon gyorsan párbeszéddé alakult, és a párbeszédből feladatok generálódtak, és utunk, aminek a fő célja, hogy támogathatom a bűnmegelőzési osztálynak a munkáját, ahol kiváló szakemberek vannak jelen, de hát nyilván az addiktológia az egy ilyen érdekes terület, sokak által ismert, kevésbé ismert, tabú, nem tabú, tudunk róla sokat. Tehát magyarul segíteni abban, hogy itt a kérdések, amik a napi munkába felmerülnek, azok tisztába kerüljenek. Sok-sok terület van, ahol be tudok kapcsolódni, akár iskolákban való megjelenés, akár az állománynak a képzése, támogatása. Szóval nagyon izgalmas feladat sor indult el, és most nagyon boldog vagyok egyébként, mert egy próbaidőn vagyok túl, és ma minden jó megy, a próbaidőnek a meghosszabbítása a napokban megtörténik, tehát magyarul folytathatom tovább a támogató munkámat a rendőrségnél.
1: Rita, mi a gondolatod erről?
3: Ez tényleg így volt, hogy először ilyen informális módon kezdtünk el együttműködni Istvánnal, voltak közös gondolatok, közös ötletek, egyéb rendezvények vonatkozásában is, és aztán így a rendőrségnek nagyon-nagyon régóta egyik zászlóshajója és fő feladata a drogprevenció. Ez most ugye kiszélesedett, új programokat is kezdtünk el kidolgozni ebbe az évbe, például a Delta meséket, ami egy alsó tagozatos drogprevenciós program. Aztán elindítottuk a KO vagy kábítószer off című programunkat, ami ugye nem csak az iskolában, hanem a büntetés végrehajtási intézetekben is zajlik, és tulajdonképpen elítéltek, tehát kábítószer bűnözés miatt elítéltek, beszélnek a gyerekekről, gyerekeknek az ő saját tapasztalatukról, természetesen moderált beszélgetés formájában, tehát azért ez nem egy partalan beszélgetés, illetve elindítottuk a Drug Free Zone programunkat is, amelyek a biztonságos szórakozást érintik, és ebbe a programba több szórakozó hely is már bevonódott, Kecskeméten is akár, és ezeknek a programoknak a szakmai megerősítésében, támogatásában István rendkívül aktívan közreműködik, és azt gondolom, hogy így lesz ez kerek és egész, és az ő közreműködésével még hatékonyabb.
1: Egészen kiskortól, tehát már találkozhatnak ennek a gyümölcsöző együttműködésnek a jótékony hatásaival a fiatalok itt Kecskeméten, és ez több korosztályt is érint, úgyhogy azt gondolom, erről még azért fogunk beszélgetni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és így a következő órákhoz, a múzeumok éjszakája során nagyon sok sikert kívánok nektek.
3: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.
2: Köszönöm, én is ugyanezt gondolom.

0: Nagyon sikeres évadot zárt le nemrégiben a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, és rövid nyári szünet után a színészek és a rendezők meg is kezdik a felkészülésüket a következő jubileumi évadra. Ősszel lesz ugyanis 130 éves a Kecskeméti Színház épülete, és erre is készülnek természetesen, ahogyan egy ízig-vérig kecskeméti produkcióról is hallhatunk majd. Ezt nem más rendezi, mint Kovács Lehel, a színház művészeti vezetője, őt halljátok erről.
1: Idén 200 éves lesz a Magyar Tudományos Akadémia, és ennek kapcsán hirdetett egy pályázatot, amelyet a nemzeti színházak vehettek igénybe, vagy élhettek vele, és ennek a pontos követelménye, vagy kritériuma az volt, hogy egy olyan akadémikusról, ami a városhoz köthető, készítsünk egy előadást, vagy esetleg olyan művekből, ahol akadémikusok vagy tudósok szerepelnek. Nálunk nyilván ez az utóbbi fel sem merült, hiszen teljesen nyilvánvaló volt, hogy nekünk Kodály Zoltánról kell ebben az esetben előadást készíteni, ami régi vágyam volt. Nem is feltétlen egy mozzanatot, vagy bármit kiemelni a Kodály Zoltán életműből, hanem inkább az egészet átfogva a város tükrében, a Kodály módszer tükrében beszélni erről a csodálatos nép, nemzetnevelő emberről, akinek annyi mindent köszönhetünk, és valahogy ennek emléket állítani, felmutatni, és végigvinni egy történeten, ez lesz a cél. Ehhez Kovács Dominik és Kovács Viktor ír nekünk egy színdarabot, és valószínűleg a népzenéből fogunk sokat táplálkozni, hiszen maga Kodály Zoltán is abból táplálkozott.
0: És önt fogja majd rendezni. Milyen célkitűzéssel, mit tartana sikernek, hogyha a premiért látják majd a nézők, milyen gondolatisággal távozzanak ebből a gyönyörű épületből?
1: Hát két dolog lenne fontos, hogy de jó, hogy ezt a nyelvet beszéljünk, amin énekelünk is. Talán ez az egyik. A másik pedig, hogy hálával gondoljunk egy olyan emberre, aki az egész életét arra tette fel, hogy egy nemzetet neveljen és segítse annak épülését és fejlődését.
0: A következő évadról összességében milyen üzeneteket lehet megfogalmazni, hogyan épült fel, ugye nagyon sokszor elhangzott, hogy akár egy dokumentumfilmet is lehetne forgatni abból, ahogyan összeállítja a színházvezetősége ezeket az évadokat, mert nagyon-nagyon nagy munka előzi ezt meg. Mit lehet kiemelni főüzenetként, mottóként, hogyan fog összeállni ez a következő évad?
1: Hát maga a mottó az, hogy a történetek egy város szívéből, az szerintem elég pontos, legalábbis annak a tükrében, hogy 130 éve itt van ez az épület, hogy valójában a színház dolga történeteket mesélni, és mi igyekeztünk olyan történeteket összeválogatni, amelyek nagyon különböznek, és bárki a saját szája íze szerint válogathat. Hogy éppen most egy világhírű regényre kíváncsi, vagy egy olyan operetre, amit az egyik legjobb magyar rendező rendez. Nagyon színesnek és találónak látom én ezt az évadot.
0: Ugye a Kodály lesz az ön rendezésében. Mely darabokban fog ön még szerepelni, akár színészként, akár rendezőként?
1: Hát rendezőként én még a Hotel Sunsetet jegyzem, amit szintén fontosnak tartok, mert ősbemutató, és a Ruszt József Stúdió Színház gyakorlatilag pártolja is, hisz abban, hogy ősbemutatókat kell tartani, hogy a magyar szerzők is megmutatkozhassanak. Továbbá én nagyon szeretem Tasnádi Istvánt, akivel ezt írni fogjuk, vagyis ő fogja írni, én csak felvázolom azt, hogy mit szeretnék ebben látni. Úgyhogy annak külön örülök, hogy ő újra jön hozzánk és ír egy darabot nekünk. Én a Szolnes építőmesterben fogom a címszerepet játszani, ami nyilván egy nagyon jó kihívás számomra, mert lehet, hogy mondjuk inkább a humoromat ismerik az emberek, vagy úgy fogalmazzak, hogy a könnyebbik, az énem könnyebbik oldalát, hát most egy kicsit mást kell majd megkapargatni, úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: És nem ez az első évad, nem a következő lesz az első évad, amikor már mint a Kecskeméti Nemzeti Színház egyik éllovasaként, a vezető színház vezetőségének tagjaként vágnak ilyenek a színháznak. Hogy érzi magát Kecskeméten?
1: Hát nagyon jól. Egyrészt ez annak hála, hogy a nézők nagyon kíváncsiak ránk, gyakorlatilag teltházakkal játszunk szinte folyamatosan. Érezni azt a szeretetet, hogy ez a város szereti a színházát, és igényt tart arra, hogy saját társulata legyen. És egy ilyen légkörben nagyon-nagyon jó dolgozni.
0: Kovács Lehelt, a Kecskeméti Színház színművészét, rendezőjét és művészeti vezetőjét hallottátok. A folytatásban Udvaros Dorottyával jövünk vissza.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is a Kecskeméti Színház van fókuszban, már tudni lehet, hogy mivel készül a következő évadra a társulat. Többek között a Futni mentem című sikerfilm egyik főszereplője, a filmben az anyukát játszó udvaros Dorottya is részese lesz a következő évadnak, mégpedig rendezőként. Többek között erről is megkérdeztük őt, de elsőként arról faggattuk, hogy milyen kötődése van a városhoz, ugyanis kevesen tudják, de udvaros Dorottya, aki Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, a szülei révén Kecskeméten töltötte gyerekkorának nagyon nagy részét.
2: Tulajdonképpen, amikor én már olyan érettségiző koromba kerültem, és úgy gondoltam, hogy én orvos leszek, és nem színházzal fogok foglalkozni, aminek a szüleim egyébként nagyon örültek, mint színésznő és rendező, akkor annak az alapja az volt, hogy én azt képzeltem, hogy ez az egész egy játszótér. Azok az emberek, akik a színpadon próbálnak, azok mi csak játszanak. Tehát megjátszák, hogy örülnek, meg megjátszák, hogy sírnak, meg megjátszák, hogy haragszanak, és tulajdonképpen ez egy, az egész egy nagy játszótér, és igazándiból én ezt nem is vettem teljes mértékben komolyan. Tehát itt játszanak, oké. Okay. A szüleim otthon csak színházról beszéltek, és nekem ez, hogy, tehát igazándiból, ha visszagondolok, akkor nem lehettem más, csak színházi ember. Tehát hiába gondoltam azt, hogy én majd orvos leszek. Azok az élmények, amik gyerekként itt értek engem, az öltöző, a díszletek illata, amik mögött, fölött, alatt, a zsinórpadláson, lent, az alaksorban, a különböző színészi öltözőknek a mastix, amivel fölragasztják a parókát, azok a régi festékek, amiknek olyan speciális illata volt. Ezek olyan emlékek az én testemben, az én agyamban, hogy tulajdonképpen, amikor végül is már leérettségiztem, akkor abszolút lehetett már, már számomra is világos volt, hogy nem foglalkozhatok mással, csak színházzal. És a város pedig, tehát én máig emlékszem, hogy hova jártunk ebédelni, hol volt az a tejcsárda, ahova bementünk reggelizni, hol volt az a fodrászüzlet, ahova anyukám bement megfestetni szőkére a haját. Kik voltak azok az emberek, akik még évek múlva is tartották a kapcsolatot a szüleimmel kecskemétiként, mert olyan szoros volt a kapcsolat közöttük. Én nagyon szomorú voltam, hogy mi nem itt éltünk mindannyian, hogy nem ide jártam iskolába. Ezért haragudtam is a szüleimre, hogy miért nem intézték el, hogy mi itt lakjunk, mindannyian, együtt. Ez szerintem egy iszonyú izgalmas, kulturálisan is, és mindenhogyan város. És én szomorú vagyok, hogy nem itt töltöttem a gyerekkoromat, de végül is az életem meghatározó eleme volt. Ez a város, és ez a színház. És ráadásul ez az egyik legszebb színház épület Magyarországon.
3: Amely nem sokára 130 éves lesz. A szülei mennyi ideig dolgoztak itt rendezőként? Csak rendezőként? Ugye Udvaros Béla az édesapjait.
2: Az édesanyám Dévai Kamilla színész. Ő együtt voltak itt, hanem együtt szerződtek ide. Hát nagyon rossz vagyok számokban, tehát ezt nem tudom megmondani, de nagyon sok évet. Tehát a pályájuk szinte. A végén elmentek egy picit Békés Csabára, mert ide szerződött egy új igazgató, és ott valahogy egy kicsit a viszony megromlott. De hát ezek már a pálya utolsó évei voltak. De a pályájuk nagy részét, a gerincét, a legfontosabb éveiket, a legfontosabb munkáikat, azokat mind itt ebben a színházban alkották meg.
3: És most ön rendezőként tér ide vissza Kecskemétre. Ugye majd a Kelemen László Kamara Színházban a Szolnász építőmester lesz az ön rendezésében, majd a színpadon Kovács Lehel főszereplésében. Mit várhatnak a nézők ettől az előadástól? Hogyan készül rá? Illetve a felkérés az, amikor megérkezett, akkor mire gondolt?
2: Hát, hogy teljesen hülyék ők, hogy engem kértek fel erre. Már bocsánat, hogy ilyen triviálisan fogalmazok, de mondtam is, hogy biztos, tehát, hogy én de miért pont én? De az jó lesz. És mivel az én életemben a bizalom az egy kardinális kérdés. És arra gondoltam, hogy ha ők bizalmat szavaznak nekem, mint művészeti vezető és mint igazgatóhelyettes, akkor én azt mondom, hogy jó, hát akkor oké, akkor de a felelősség a tiétek is, tehát, hogy felkértetek, én oké, jövök, de erre majd közösen oda fogunk figyelni. Szóval, hogy a bizalom nekem rettenetesen fontos, és hogyha bíznak bennem, akkor én azt gondolom, hogy én annak a feladatnak megpróbálok megfelelni. Ibsen egy nagyon különös, nagyon titokzatos szerző. Közel áll hozzám az a boncolgatás, ahogy ő az emberi lelket és a cselekedeteink mozgatórugóit keresi. Tehát tulajdonképpen különösen ebben a darabban, hogy mitől válunk olyanná, amilyenné válunk, vagy hogy indul egy fiatal élet, milyen élmények érik őt, ami aztán alakítja majd az életét. Ezek olyan örökérvényű problémák, hogy mindig azon gondolkozom, hogy egy zseniális szerző, hogy az valahogy soha nem megy ki a divatból. Tehát, hogy mindig találunk a darabban valami aktualitást. A múlt században is találtunk, most is találunk, és valószínűleg találni fogunk még nagyon sokára is.
3: Így legyen. Még egy zárókérdést hadd tegyek fel. Ugye itt Kecskeméten váratjuk majd ezt az előadást, és amit nem csak a kecskemétiek, hanem az egész ország látott, ugye a Futni mentem című filmről van szó, az előző év egyik legnézettebb filmje volt. A siker

0: volt, hogy ennek azért, hát reméljük, sikere lesz. De arra senki nem számított, hogy ennek ekkora sikere lesz. Hogy emberek jönnek velem szembe az utcán, és azt mondták, hogy megnéztük másodszor, és lehet, hogy még egyszer meg fogjuk nézni. Szóval erre azért nem számít az ember. Olyan apró dolgokon múlik, hogy valami pont akkor, pont azzal az erővel, pont azzal a szellemiséggel, pont azzal az érzelmi töltettel megérinti az embereket. Ez egy szerethető film. Ezek a figurák szerethetőek. Én, ha nézem őket, akkor velük tudok menni. Tudok nevetni a hülyeségeiken, és tudok örülni, amikor túljutnak a saját hülyeségeiken, és eljutnak egy másik stációba. Szóval, hogy reméltük, de nagyon meglepő volt. Ezt mondhatom, hogy mindannyiunk számára nagyon meglepő volt, hogy ennyire nagy sikere lett ennek a filmnek.
1: Szívből gratulálok, és várjuk a Kecskeméti rendezését. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, én is köszönöm.
2: Udvaros Dorottyát, a Nemzet színészét, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznőt hallhattuk az előző percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, a Mozaikkal holnap is jelentkezem majd, de a folytatásban is maradok. Egészen 17 óráig együtt rádiózhatunk. Én Vízi Zalán vagyok, maradjatok velünk ti is.
3: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
6: A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Sikeres volt a megújult Híres Kosárvásár Kecskeméten. A Café Plázs lett az év duális partnere a városban. Beköszöntött a kánikula. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a megújult Híres Kosárvásárt a kecskeméti budai utcai piacon. A rendezvény a helyi termelők, kézművesek és családok találkozó helyévé vált, ahol a vásárlás mellett a közösségi élmények is fontos szerepet kaptak. A júniusi esemény központi témája a levendula volt, amely számos termékben és dekorációban is megjelent. A látogatók kistermelői mézek, kézműves sajtok, szörpök, naturkozmetikumok és egyedi ajándéktárgyak közül válogat hattak, miközben a helyi alkotók munkáival is megismerkedhettek, számolt be az eseményről a híres.hu. Különösen népszerű volt a gyermekeknek kialakított pöttömsarok, ahol a legkisebbeket hagyományos fa és plüssjátékok várták. A kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a híres.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
12: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa, természetesen ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
11: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál, a következő héten is 30 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre számíthatunk.
13: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egy gongol, csak igazi mai sláger, megyén Vízi Zalán vagyok, és holnap lesz apák napja, illetve zajlik a labdarúgó világbajnokság, és mi természetesen ezt a kettőt összekötöttük. Most hétvégén tehát apa dönt itt a Rádió egy gongon. Na de miről is kell dönteni, miről is van szó? Lényegében egy foci kvízről, hogyha egy egyszerű focis kérdésre tudod a választ, magadnak vagy édesapádnak nyerhetsz egy Shooting Point szervezésében megvalósuló virtuális lövészetet. Bizony jól hallottad, virtuális lövészetről van szó, ráadásul páros lövészet. Valamint van egy főnyereményünk is ma, illetve holnap is. Nem más ez, mint egy 50.000 forint értékű ajándék a Zöld Pont Military Bolt választékából. Túrázáshoz, vadászathoz, és még lehetne sorolni, hogy mihez lehet mindenféle cipőt, ruházati felszerelést vagy szerszámokat választani ott például. Na és hogy mikor kell jelentkezni a játékra? Hogyha meghallod a gól örömöt, mutatom... Szóval, ha ezt hallod, tehát ha gól van itt a Rádió egy gongon, akkor írj nekünk SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnél, és akkor már is esélyt teremtesz magadnak, illetve édesapádnak egy jó kis szórakozásra és nagy-nagy nyereményekre. Most pedig megyünk tovább az igazi mai slágerekkel, jön Kato és John közösen DJ Dark remixében a Turn the Lights Off itt a Rádió egy gongon.

Ettől a pillanattól kezdve várjuk a nyereményre éhezők viadalát. A nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen. Nehogy lemaradj a Rádió 1 Gong újabb foci VB-s játékáról. Apa dönt a Rádió 1 Gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez volt Lady Gaga és a The Dead Dance itt a Rádió 1 gongon. Javában zajlik a labdarúgó világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban, és természetesen most is elhozzuk a VB legfontosabb híreit. Ugye a világbajnokságot megelőzően minden statisztikai modell és a fogadó irodák Spanyolországot tartották a legesélyesebbnek a VB megnyerésére. Mint ismert, a spanyolok csak döntetlent játszottak a zöldfoki köztársasággal, és ez némiképp átírta a világbajnoki favoritok pillanatnyi erősorrendjét. Az Opta szerint jelenleg a franciák a legesélyesebbek a VB megnyerésére, Angliát és Argentinát megelőzve, míg a spanyolokat már csak a negyedik helyre teszik. Mint ismert, a címvédő argentinok Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás győzelemmel indították a világbajnokságot Algéria ellen. Messi az első gólja után elsírta magát, és a meccs után azt nyilatkozta, hogy azért érzékenyült el, mert nehéz napokon van túl. Tegnap kiderült, hogy miért, azért, mert édesapja egészségügyi problémákkal küzd, és folyamatosan orvosi ellátásban részesül. Erről bővebb tájékoztatást nem adott a család, Argentina legközelebb hétfőn Ausztriával játszik. Egy másik szomorú, egyben megható történet a ma hajnali Skócia-Marokkó meccshez fűződik, ahol 1-0-ra nyertek a marokkóiak. A találkozó 76. percében az egész stadion állva tapsolt, emlékezve a pár nappal ezelőtt 76 éves korában elhunyt skót szurkolóra, Donny Strattyre. Ő volt az a szurkoló, aki hosszú ideje szinte minden skót válogatott mérkőzésen ott volt, és most először láthatta volna kedvenceit a világbajnokságon. Már a meccs helyszínére Bostonba is elutazott, ott azonban rosszul lett és elhunyt. Ma és holnap hajnalban 4 mérkőzést is rendeznek, 19 órától Hollandia-Svédország, 22 órától Németország-Elefántcsontpart, 2 órától Ecuador-Curaçao meccs lesz, a sort pedig holnap hajnalban a Japán-Tunézia összecsapás zárja, amely az 1000. mérkőzés lesz a világbajnokságok történetében. Ennek a meccsnek a játékvezetője a román állampolgár, de természetesen magyar származású Kovács István lesz, aki a jubileum miatt különleges ünnep mezben fogja fújni a sípot.
1: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu

ott Martin Garrix és Jax közöse a Told You So, itt a Rádió 1 gangon. 2026. június 20-a van, és tegnap volt napra pontosan 35 évvel ezelőtt, hogy 1991. június 19-én az utolsó szovjet katona, Viktor Silov altábornagy elhagyta Magyarországot. Ez Záhonynál történt meg, és ezzel Magyarország visszanyerte a teljes szuverenitását, a szovjet hadsereg tehát akkor kivonult. Kevesen tudják, de a történelmi esemény emlékére Június 19-e Nemzeti Emléknap Magyarországon, illetve azt még kevesebben tudják, hogy június utolsó szombatja pont emiatt a Magyar Szabadság napja. Ennek örömére jöjjön most egy magyar zene, nem mástól, mint a Halott Pénzbandától, ez lesz a Máshol, a Rádió 1 remixében. Nem akarok már.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Autósok, figyelem, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Emiatt félpályás lezárásokkal találkozhatnak az arra járók, és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra is készülni kell.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Most jön egy újdonság itt az igazi mai slágerek között, Bebe Rexha és a Faithless közösse, a New Religion, itt a Rádió 1.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak

0: Szervon Károly, tessék.
1: Szia Károly, írtál nekünk, hogy nyerni szeretnél.
0: Úgy is van.
1: Én Vízi Zalán vagyok, akkor a Rádió egy Gong stúdiójából ezt tudtad, és amire remélem szintén tudod a helyes választ, az az, hogy melyik válogatott nyert emlékezetes módon 7-1-re a brazilok ellen a 2014-es Brazíliában rendezett világbajnoki elődöntőben. Emlékszel erre?
0: Nem igazán.
1: Adok két választási lehetőséget, és ebből lesz akkor esélyed tippelni. Németország vagy Argentína?
0: Németország.
1: Németország, így van. Kicsit bizonytalan volt a hangod, de jó a válasz. A németek végül meg is nyerték azt a világbajnokságot, és hát az elődöntőben 7-1-re verték, képzeld el, a brazilokat, azokat a brazilokat, akik hazai pályán valami nagyot akartak alkotni. Nagyon emlékezetes volt, és akkor még egy érdekesség, a németek idén is 7-1-re nyertek. Az első mérkőzésükön a világbajnokságon Curaçaót verték meg, hát az kicsit könnyebbnek tűnt. Az kicsit könnyebbnek tűnt, mint akkor a brazilokat legyőzni, de az is sikerült. Ma is játszanak a németek, nézni fogod?
0: Mindenképp.
1: Elefántcsontpad lesz majd az ellenfelük. Így a foci világbajnoksághoz még egy kérdés. Kinek szurkolsz?
0: Hát igazság szerint Argentínának.
1: Ó, Lionel Messi fan vagy?
0: Hát szeretném, hogy jól fejezze be ezt a világbajnokságot.
1: Valószínű az utolsó VB-je. Szép lenne, hogyha nyerne.
0: Igen.
1: Sokan pedig azt szeretnék, hogy Ronaldo nyerjen. De neki nem
0: hát
1: biztos.
0: Hát Ronaldónak most egy kicsit nehezebb dolga lesz.
1: Én is azt gondolom. Viszont te nyertél, neked már nincs nehéz dolgod, mert te hátradőlhetsz, hiszen a Shooting Point jó voltából egy páros virtuális lövészet az már a tiéd, akár egy apafi, apalánya programnak is jó lehet, ugye holnap apák napja, remélem, hogy készültök majd rá, illetve esélyed van.
0: Készülünk.
1: Az 50 ezer forint értékű ajándékutalványra, a főnyereményre is, a Zöld Pont Military jó voltából.
0: Szuper, jó hangzik. Köszönöm szépen.
1: Gratulálok neked. További jó foci VB nézést, és még jobb Rádió egy Gong hallgatást.
0: Köszönöm.
1: Károly tehát szerencsés volt ebben az órában, és ha már szerencse, a következő órát a Get Lucky című számmal indítjuk Loi előadásában, itt a Rádió egy Gongon.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Apa dönt a Rádió egy Gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén, a Rádió egy Gongon, apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével, spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
4: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
3: Apa dönt a Rádió egy Gongon, a Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
2: Rádió egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
7: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
8: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
9: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
11: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
12: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
11: Irány az Osan, spórolj okosan!
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Változott a forgalmi rend az M4-es és az M5-ös csomópontjánál. Új virágokkal szépült meg az érzékelések kertje Kecskeméten. Beköszöntött a kánikula. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Módosult a forgalmi rend az M44-es gyorsforgalmi út, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút közös csomópontjában Kecskemét térségében. A változás az M44-es útfejlesztéséhez kapcsolódik, amelynek részeként a csomópont végleges kialakítása is folyamatban van, írja a Vármegyei Lap. Az új rend szerint a Békés Csaba felül érkező autósok már közvetlen úgynevezett direkt ágon hajthatnak fel az M5-ös autópályára Budapest irányába. Emellett változik az 5-ös főútról Kecskemét felől érkezők felhajtása is. Számukra a második körforgalom első kijáratán keresztül lesz elérhető az autópálya. A beruházás várhatóan 2026 végére készül el teljes egészében. Újabb közösségi összefogásnak köszönhetően megszépült az érzékelések kertje Kecskeméten. A kecskeméti Szent László Lions Club és a második Rákóczi Ferenc általános iskola 7. osztályos tanulói közösen végezték el a nyári virágültetést is a park rendbetételét. A diákok kigyomlálták a területet, megmetszették az elnyílt növényeket, valamint új virágokat ültettek, írja a híros.hu. A kertet színes pistikék, vinkák és évelő növények díszítik majd a nyári hónapokban. A gyerekek egész évben részt vesznek a park gondozásában, miközben a növények ápolásáról és a környezetvédelem fontosságáról is tanulnak. Itt a kánikula, fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
14: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri.
13: Beköszöntött a kánikula, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Bács-Kiskunvár megyében ma 36, holnap már 37 Celsius fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, nem várható viszont fronthatás. Éjszaka sem lesz hűvösebb 17-19 foknál. A következő héten is 30 foknál magasabb hőmérséklet értékekre számíthatunk.
9: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gól.

Apa dönt a Rádió egy gangon, ez a hétvégi játékunk címe nem véletlen, hiszen holnap apák napja, senki se feledje. És egész nap focis kérdésekre kerestük a jó válaszokat, az óra nyerteseink virtuális lövészetet nyertek, párosat ráadásul a Shooting Point-tól, de rövidesen az is kiderül, hogy kié lesz a főnyeremény, 50 ezer forint értékben vásárlási lehetőség a Zöld Pont Military Bolt jó voltából. Aki nem került be a fődíj sorsolásba, ne csüggedjen, holnap is lesz játék, most pedig megyünk tovább az igazi mai slágerekkel, jön Felix Zsán és a Shouse közössel, Walk With Me, itt a Rádió egy gangon.

Apák napjára találtuk ki legújabb játékunkat, melynek nyereménye virtuális célbalövés apával egy órán keresztül. Koncentrálj a Rádió 1 Gong műsorvezetőjének kérdésére. Apa dönt a Rádió 1 Gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Nagykörösen zajlik a Möggy Fesztivál a Cifra kertben. Délután möggyes piknik, gólyalábas tükörembere, Chris Rudy élő koncert szórakoztatja a vendégeket. Este 8:30-tól pedig jön a Honey Beast együttes a nagy színpadon. Ma van a múzeumok éjszakája, Kecskeméten több mint 30 helyszínen lesznek programok, illetve már zajlanak is jó néhány helyen. Kiállítások, kézműves foglalkozások, gyerekprogramok, retrobuszok, planetáriumi programok, múzeumi séták, és még sok izgalmas program várja a látogatókat egészen éjfélig. Részletek és információk muzeumokeszakaja.kecskemét.hu. Holnap délelőtt 9 és 13 óra között rendezik meg a kecskeméti apák napját az Izsáki út melletti Kenterben. A programok között szerepelnek szerelési feladatok, ügyességi kihívások, gyermekülés beszerelés, ki lehet majd próbálni a lövészetet, férfi divat tanácsadás keretein belül nyakkendőkötést tanulhatnak az apák és gyerekeik közösen, és sok egyéb programra várják az apákat és természetesen a családokat, tehát holnap délelőtt a Kenterben.
2: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan Nestor. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy Hang. Csak igazi mai sláger megy. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish I

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Holnap folytatódik az év első olyan hétvégéje, amikor igazi kánikulát kapunk. Vasárnap akár 37 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, viszont holnap délután és este felé érkezik egy váratlan hideg front, szóval este könnyen lehet, hogy kialakulnak majd záporok, zivatarok. Hétfőn ez folytatódhat, elszórtan találkozhatunk egy záporral, zivatarral, de azért hétfőn is a napsütés és a 30 fokos vagy azt meghaladó hőmérsékleté lesz a főszerep. Itt pedig Valkusz Miláni és Marics Peti a főszerep, jön a Valmar és a Színvak a Rádió 1 gangon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es főút csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt a félútpályát lezárták, és szintén a Félegyháza környékén autózóknak lehet fontos, hogy az 5-ös főúton a 114-es kilométernél, tehát Kiskunfélegyháza déli határában üzemeltetési munkálatok folynak, emiatt félpályás korlátozás van érvényben. Óvatosan az utakon, mindenkit hazavárnak.
0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: is hívjuk a nap legszerencsésebb hallgatóját.
1: Hello.
0: Hello, szia József! Vizi Zalán vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
1: Szia Zalán!
0: Másodjára kerülsz ma már adásba. Tudod-e, hogy ez mit jelent?
1: Hát szerintem akkor ez a fődíj lesz.
0: Így van, tiéd a fődíj is, nem csak az óranyeremény. Ugye ma már nyertél egy páros lövészetet, virtuális lövészetet a Shooting Point-tól, de tiéd az 50.000 forint értékű ajándékutalvány, illetve ajándék a Zöld Pont Military üzlet jóvoltából is. Mit szólsz hozzá?
1: Hú, nagyon-nagyon-nagyon szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Holnap lesz apák napja, jó kis meglepetés?
1: Igen, igen. Nagyon.
0: Hogy ünneplitek egyébként az apák napját?
1: Hát igazából holnap megyünk a fiúkkal, tehát két nagyon fiú lesz, ilyen kisebb sétálás, túlázás.
0: Nagyon jól.

0: nyertél. Gratulálok még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Apa dönt a Rádió 1 gongon játékunkkal. Holnap is várunk majd titeket. Egész nap foci kvíz és a Shooting Point, illetve a Zöld Pont Military jó voltából lehet nyerni. Én holnap 14 és 15 óra között jövök ismételten a Mozaik című magazin műsorunkkal. Mára viszont ennyi voltam. Vizi Zalánt hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek. A halott pénzzel búcsúzom. Sziasztok!

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom. Mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
2: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén a rádió egy gongon apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célba lövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathat.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a rádió egy gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával. Rádió
0: egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu.
9: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
10: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
11: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázd, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma. www.várfürdő.hu.
12: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 20-án Nagykőrösön, a Körösi Mögy Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
13: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
14: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
15: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöld Pontban. Zöld Pont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most... Indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show,

tizenedre. Mixelek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül, érkezik Martin Garrix Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozás, és ja, valamikor lesz az új dalunk is. Bizony, tartsatok velem!

0: Gyönyörű Jennifer Lopez, igen, és Save Me Tonight, ez a szám címe. Ajaj, meglepetés volt. Múlt héten volt három nagy darab koncert a Stade de France-ban, ez a legnagyobb stadion Franciaországban. 380 000 ember előtt fellépett David Guetta, és péntek este Jennifer Lopez volt vele. Bizony, David!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Zenita Radio Yen, Bob Beach Radio.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Ediet.
0: Ez így van, és József jöten nekem Viberen. Hali, József, nem tudunk fölvenni Viber telefonjú, sima vonal 0620-311-111. De itt vagyunk, József. Hali. Allez, jöjjön akkor Bob Sinclair. I can wait, és nem sokára élő kívánság műsor itt a Radio Yen. Nem szép az élet, de hogy nem, gyönyörű!

Ez itt a Rádió egy olcsó, aki igazi, ma is legyen, vagy nem sokára élő kívánság műsor, tudok kezdeni telefon elé SMS-ezni, vagy berezni a 0620 311 111-re, jó? Nem sokára.

0: Abra Calabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Ah, Monsieur Viktor! Hűséges hallgatónk! Mi újság, hogy vagy ebben a melegben?
2: Köszönöm szépen, megtisztelt a jelző. Jó vagyok, én nem voltam melegben, mert ütöttem magamnak.
1: Hogyan?
2: Számítógépen dolgoztam, fejlesztgettem.
1: Na,
2: okosítom magamat, meg a környezetemet.
1: Az viszont nagyon jó, ez mindig pozitív, kicsit okoskodni. Ha nem okoskodni, meg okosabbat lenni, igen.
2: Értem a célzást, mindegy, igen, okoskodom.
1: Szoktál azért, igen, szoktál. Nem baj, ez jó, ahogy van. Nekem egy kérdésem van, hogy szoktál hűteni magát? Bezárkozod a hűtőszekrénybe, vagy hogy?
2: Próbáltam már azt is, csak kicsi a hűtő, úgyhogy a klímaberendezés sem.
1: De klímaberendezés, jó van. Na, figyelj, kamarád, be mine, kinek szeretnéd küldeni, Viktor?
2: Minden fejlesztő gondolkodásúnak.
1: Vagyunk egy páron.
2: Na,
1: jó. Jó, oké. Üzenet nincsen, csak úgy?
2: Csak így tovább nekünk.
1: Jó, csak így tovább nektek, értem én. Jó, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és... tovább jó felejtést kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Kamerad, be mine! Ez következik itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is lágyár megy!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Levente.
1: Engem
2: is Leventének.
1: Ja, kettő Levente van a túlsó végén.
2: Nagyon igen.
1: Jó van, sziasztok fiatalok. Na, kinek a
2: kapott? Ja, csak a PSG kuki.
1: PSG, itt kell mondani PSG, nem G,
2: akkor
1: G.
2: PSG.
1: Így van.
2: PSG.
1: Így van. Na, Martin Garrix, Butterflies, kinek akartok küldeni, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, meg a barátunknak, mert maga alaptak, igen.
1: Jó, oké. Okay. Jó bulizás nektek, fiatalok, és köszönöm szépen a telefonatok. Hello, sziasztok! Hello! Jó hangulatot, az biztos. A hangom is elmegy. Az eddig Viber üzenet, itt szólanok, fiúk. Szia, Kuki! A szerelmemnek szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és siessen haza. Üdv, Niki! Azért óvatosan, ha a úton vagy, jó, és siess haza. Óvatosan, nem szabad gyorsan vezetni, csak egyszer élünk. Na, érkezik nálunk Martin Garrix, Butterflies!
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A vonal túlsó végén egy nagyon kedves telefonáról. Szia, kihez van szerencsém? Hogy hívnak téged?
1: Engem?
0: Aha.
1: Gábor Attila.
0: Gábor Attila, honnan telefonálsz? Melyik városból?
1: Csótvaszkertről, éppen a száj időszakban.
0: Na jó van, oké. Jól van, minden oké?
1: Hát azon kívül, hogy több bort kell inni, mert ugye szárad a főd. A szájni kell a tőkéket.
0: Igen, de állítólag lesz egy kis eső már, szóval lehetséges, hogy ez segít. Na figyelj!
1: De nálatok Franciaországban is kell leerni a tőkéket.
0: Ó, Franciaországban most 38 fok font Párizsban. Már riasztó van, mindenhol riasztás, ott nagyon meleg van. Kértel tőlem Alex Kenji, Bambole, kinek szeretnéd küldeni? Ki, mi lenne az üzenet? Parancsolj!
1: Kinek küldjem? Legyen mondjuk Vasszágyi Zsoltinak és a kedves családjának.
0: Oké. Rendben! Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy
1: hívtál engem. Neked meg egész végig, meg az egész rádiónak, meg a... Vigyázzatok magatokra.
0: Köszönjük szépen, uram. Ciao, ciao, szia, szia.
1: Keresztetek hűvös.
0: Hello, oké, okay, ciao, szia. Alex Kenji, Nyári Feeling, Bambole, ez a szám címe itt a rádió, hogy ilyen, ezt imádunk.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Dominiknak.
1: Dominik, kiattól tenni az a jó kis Ed Sheeran Camera? Kinek szóljon?
2: Hát az édesanyukámnak, ma van a szülinapja.
1: Jaj, de jó, torta volt, ajándékozás, minden megtörtént, ahogy kellett?
2: Igen.
1: Jó van.
2: Ma bográcsoltunk, nagyon jó volt.
1: Jaj, de jó, akkor boldog szünepet kívánunk neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Okay.
1: Szia, hello, szia! Az idékes emesét szól, szia Kuki, szép napot! Ma van az évfordulónk, az én drága szerelmemmel, medencezünk, kutyázunk, és a bográcsba rotyog a marhapöri. Ezt még koronozva szeretném kérni Ellen Brook nömbzenejét, köszi! Uff, ez most nincs nálam, de legalább az üzenetet olvastam, és jó medencezés, és jó étvágyat kívánok nektek, jó? Hamarosan érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril, remix itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Bónusz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsor

0: Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
7: Kiraktál egy fürdőruhás képet.
8: Egy beleset.
7: Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak is fürdőruha. Ez bátor.
9: Mert hogy
7: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
8: Ilyen volt a hangulatom.
7: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
8: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy táv.
7: A Mária szakaszokban hol voltál éppen?
8: Ez pontosan.
7: Nagyon fönn voltál. Ide nekem mindegy.
8: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyem köntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
9: Wow!
8: És azt mondtam, hogy
9: ma arról akarunk fotót.
8: Hogy ízi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen.
7: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Mondom,
8: azért nem
7: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyon megy. Most
8: és amúgy erre is ráérezte, hogy több meghívásra igen mondtam tegnap, mi bajunk lehet?
7: Mondom. Hát, pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
8: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága
7: igen.
8: Szituáció.
7: Ez mondom, most fönn van.
8: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van.
9: Példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
8: Röcögös testeket példakép elővenni.
9: Vagy.
7: Igen.
8: Minden, jöhetnek. És figyelj, te semmi nem fog tenni.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
4: Rádió 1!
5: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén Viki, szia Viki, hogy vagy?
2: Én jól vagyok, mi engedtünk már, most csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Most még egyszer nem értettem, hogy mi történt?
2: Mi engedtünk, és most már csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Ja, értem. Na, egy jó kis szám felkértél tőlem, a szám címe Heart Like Mine, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak, meg a fiamnak másnak.
1: Na, hány éves a fiad?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó gyerek, jó tanuló?
2: Jó gyerek és jó tanuló, igen.
1: Na most már hogy hívják ezt, nyári szünet van neki, nem?
2: Igen, úgyhogy itthon.
1: Jó van, hát jó pihit kívánunk neki, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia. Az egyik Viber üzenek itt szól, szia Kuki, Svájcba küllacinak bármi pörgöset a 40. szülőnapjára. Jaj, boldog szülapot kívánok neked, drága Laci. Ohoho, de nagyon jó. Ezután, szia Kuki, Angie-nak üzenem, hogy boldog születésnapot, éppen hallgatja útközben a rádiót, és velem egy nagyon jó kis zenét különök neki, kerek szépen, köszi, Tina voltam. Rendben, jelkezik, akkor a szám fel, és még egyszer mondom a szám címe, Heart Like Mine. Oké. Indítom.
0: Kuki forradalmas hitja a

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!
2: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Jó, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó, dolgozunk, képélni Pest mellett.
1: Ja, értem, ilyen melegben dolgoztok. Igyál sok vizet, jó barátom, jó?
2: Jó, rendben.
1: Jó, na kiatöltelem Raya, jól tudom, ugye?
2: Igen.
1: Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Monikának, akkor Anikónak, Viviennek, neked, családodnak, és aki szeretni.
1: Oké, rendben, Gizmo, jó munkát, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Oké, Kuki, szia-szia.
1: Szia-szia. Nincs mese, zene, Raya érkezik nálunk, és a szám címe, Where is my husband? Hol a férjem? Mit tudom én? Ott van a konyha.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy anyuka, szia anyuka!
2: Hello. Szia!
1: Szia! Hogy hívnak téged?
2: Anita!
1: Anita! Anita, hány gyereked van?
2: Három!
1: Három, jaj!
3: Nézd,
1: jó! Lehet érezni, hogy jó a hangulat nálatok, ez nagyon jó! Na! Ed Sheeran, Azizám, kinek szeretnéd küldeni, Anita? Parancsolj!
2: Családomnak szeretném küldeni, és a kis Lucikának, aki most ballagok fel!
1: Jó!
2: És ő nem az egyik!
1: Jó van, rendben, jó bulizás nektek, és gratulálok neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Hello, lehet érezni, hogy a nyáros színet van tényleg, nem? Mindenki boldog, ez tökéletes. Na, érkezik akkor Ed Sheeran nálunk. Azizám, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: guess you moved on really easily.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk? Halló, halló, szia!
3: Olit.
2: Olit, szia, Oli, mi újság, hogy vagy, minden oké?
3: Igen, mit, veled?
2: Mi? A velem minden oké, ne viccelj, mi mindig jó kedvem van. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
3: Zenét.
2: Hát gondoltam, hogy egy pizzát akarsz tőlem rendelni, de melyik előadót szeretnéd hallgatni? Ki lenne ez az előadó?
3: Lady Gaga. Abrakadabra.
2: Ez ma volt. Még egyszer nem tudok lejátszani, de egy másik Lady Gaga jó lesz? The Dead Dance, az megfelel?
3: Persze, jó lesz.
2: És kinek szeretnéd küldeni?
3: Papámnak.
2: Apámnak, és mit szeretnél neki üzenni? Vegye nekem egy focilabdát. Vegye nekem egy új telefon, mobil, egy smartphone.
3: Vegye nekem egy csokit.
2: Csokit? Jaj, de jó fej vagy, rendben. Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó legyél, jó?
3: Én is, viszlát.
2: Ciao, hello, szia.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, kihez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Luca vagyok.
1: Luca, reggelnél a legújabb. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát anyukámnak.
1: Na és mit szeretnél neki üzenni?
2: Hát megköszönni, hogy ezt az egész mindent a bulit megszervezte nekem.
1: Melyik buli? Mesélj csak.
2: Hát ballagási.
1: Ja, ballagás. Jól sikerült? Jó volt?
2: Igen.
1: Jó van. Na hát akkor jó nyaralást kívánok neked, mert most nyári szünet van. Vigyázz magadra és jövőre sok sikert az iskolához, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, szia, szia. Én búcsúzom tőletek, elnök fiúk. A legközelebb holnap találkozunk itt a rádió, hogy ilyen 17 órától. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től U.S. Geri. Kuki voltam, és búcsúzom elég ugye a reggelnélivel, a szám címe Hilmi.
3: Sziasztok! Reggelnéli vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadj

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a csónakán.

0: az autónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
7: Kiraktál egy fürdőruhás képet.
8: Egy belesett.
7: Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztorítokat, kirak is, fürdőruha. Ez bátor.
9: Miért?
7: Mert hogy te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
8: Ilyen volt a hangulatom.
7: Miben voltál? És nem elmondom. A ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
8: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb.
7: A Mária szakaszokban hol voltál?
8: Ez pontosan. Így van.
7: Nagyon fönn voltál?
8: Nagyon fönn voltam.
7: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
8: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy sejemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
9: Wow!
8: És azt mondtam, hogy...
9: Ma arról akarunk fotót.
8: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen.
7: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Mondom,
8: azért nem
7: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyot megy. Most
8: és úgy is ráérezte, több meghívásra igen mondtam tegnap, mi bajunk lehet?
7: Mondom, hát, pontosan lefestem azt a lelki állapozatot, mert voltál tegnap.
8: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás és a semmi sem drága
7: igen.
8: Szituáció.
7: Most fönn van.
8: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van.
9: De példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
8: Igen. Röcögös testeket
9: példakép
8: elővenni.
9: Vagy.
7: Igen. Minden,
8: jöhetnek. És figyelj, te semmi nem fog tenni.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
11: Disco! Disco! Disco! Disco! Disco!

0: Srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósit Rádió Show, méghozzá 3D-ben, a születésnapos Hanvai PG-vel és DJ Juniorral.
1: Van egy ilyen énekem, Happy PG to you! Happy PG to you, az rajta van, nem? Az úgy jó lett.
2: De figyelj, fele. Ezen gondolkoztál?
1: Nem, ez most így hirtelen jött, mint mindig. És annyit akartam még, hogy boldog születésnapot, és figyelj, figyelj, csak egy mondat erejéig. Innentől kezdve megvan neked engedve, hogy elfelejtsd dolgokat. Ne emlékezzél dolgokra, és hogy olyan legyél, mint a bárány.
2: Én most nem tudok mit mondani, most én nagyon szomorú lettem. Évek óta látom, hogy mit csináltok 50 pluszban.
0: Egy kifejezés még neked, welcome to the other side, és megkezdve is. Alex Kenji-vel, a Bamboléóval köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit. Igaz, hogy ez csak Bambolé, de mindegy.

0: Ez a rádió egy esti show-ja, a diszkosít rádió show, Hanvai PG pedig belépett abba a klubba, amiben nem, mi a Bálánnyal egy ideje benne, mondjuk a Bálány de... nagyon régóta, én nem olyan régóta.
1: És én jövőre kilépek.
0: Ez az 50-esek klubja egyébként, Pizsi, szóval itt ahogy hallod, csak baj lesz.
2: Lassan most már 6 éve nézem, hogy átlépte a Junior és az 50-et, és teljesen megmarhult. Az első pillanatokban mondtam neki, hogy ha megmarhul és jól lesz, mint a Bálány, akkor megölöm, de csak azért, mert nagyon kedvelem nem öltem meg.
1: De olyan lett mindő.
0: Én rájátszok.
2: Nagyon durva, és hát az előbb az Attila mondta, hogy idén kilép az 50-ből, ugye majd 6-ossal kezdődik az évszám neki. Azt is majd egyébként végignézem, hogy az milyen, mert az Attila mindig előjárt, és mindig a rossz példákat mutatta nekem, és ezt ezúton is köszönöm szépen.
1: Figyelj, még mindig élek, úgyhogy valamit jó.
0: Semmi friendship.
1: Valami konzervált, de hogy mi?
0: Hát én tudom. Na, ide. Jön German Stewart, gyerekek, ő már meghalt egyébként, szegény Isten nyugosztalja, éces lett, mert hogy egy másik csapatba fotbolozott, és akkor, amikor éppen erre még nem volt gyógyszer. Úgyhogy a Get Lucky 1988 egyik legnagyobb slágere volt, ennek ellenére olyan, hogy mondják ezt, olyan istenem véget ért.
3: Ez a I Should Be So Get Lucky, vagy ez
0: nem,
3: még?
0: Az egy másik.
3: Jézus Mária.
0: Én kérek elnézést, az a Kylie Minogue volt, nem is kellene ebben foglalkozni. Szóval jön German Stewart itt a rádió egy ilyen, persze 2026-os biztonságban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyatel és velem Hambai PG-vel. Egyébként ezután is köszönöm, hogy fölköszöntettetek. És hát tényleg most már jó néhány éve nézem ezt az egész átalakulást, és hát ez ma elkezdődött, és szomorúan élem meg, mert láttam, hogy rossz, és hogy nem lesz jó, és nehéz.
1: Nagyon jó. Nem emlékszel semmire, tök jó. De amikor számon kérnek, a fogalmat
2: és elnézik, az a jó benne.
1: Mert idő után már el is hiszik.
2: Csupa jó dolog fog vele történni, ja nem?
0: Jézus, azt mondja, ja nem, inkább hiszek.
1: Na, viszont ami lesz majd a Hanvainak az 50. szülőnapi bulián, az ez. Diszkosít, sorry, itt a Rádió Egyen, a Diszkositben az igazi mai slágerek között.

0: Kétes az ünnepelteget.
1: Azon gondolkozom, hogy tegnap voltak egy születésnaposok, komolyan.
2: Voltak, mondta az Attila szerintem. Voltak, mondta.
1: Mondtál tegnap születésnaposok?
0: Igen.
1: Jó van, csak kérdezem, hogy mondta, mert hogy ma elmondtad, azt most már tudom. Csak ezért mondom a hamainak, mert ezekre már nem fog emlékezni egyébként, hogy ki mit mond el nem sokára.
2: Egy biztos, hogy a Derzsényi Detti ma este ott lesz a születésnapi bulimon, ahova ingyenes a belépés, és ugyebár ez a pesti rakparton lesz. Ő volt az első rádiós anyukám, szép szóval éve, ugye annak idején Roxy rádióban ő volt a mindenes, és annyi mindent elintézett nekünk, hogy az valami félelmetes. Nagyon-nagyon imádtam. Viszont ugyebár ez a nagy fesztiválos srác is, nem tudom kimondani a nevét, Löwenbein Norbi.
1: Igen, a Norbi.
2: Ő is ma született, hát ha ezt tudom, akkor fölhívom már 10 évvel ezelőtt, aztán világéletemben nagy színpadon lettem volna mindenhol.
1: Egyébként a Dettiről még annyi jutott eszem, hogy az én kicsi fiamnak, egyébként az ő anyukája volt az óvónője. Tehát ő vezető óvónője, úgyhogy imádom én is, és sokoltatom neki is boldog szülinapot.
0: Nekem meg az jutott eszembe a Hanvai szülinapjáról, hogy ezt nem fogja így játszani, de ezt a számot igen. I'm an angel moving to the sun, itt a Rádió 1-en, de most biztonságban.
2: Küldet lehet, hogy játszom. Ne, ne, küldet, ne,

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósit Rádió show, vannak ilyen ünneplések, meg minden, a Hamvai ma 50, Bárány Attila mixel, én is itt vagyok meg, és egyébként július 2-án együtt fogunk majd játszani Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió egy is támogat, sőt, Rádió egy stage van, a csütörtöki napon, a nyitó napon Diszkósit lesz előttünk, utánunk Rádió egyes DJ-k, úgyhogy az esemény ki van a rajongói oldalainkon, keressetek rá, meg még annyit akartam, hogy ma visszatértem, és megyek a Szelidítóra hajnali 2-kor fogok ott pörgetni.
1: Egy biztos, hogy 50 az új 50, idáig teljesen meg voltam vele barátkozva, de ma annyit mondtátok, hogy ez az 50, meg hogy majd semmire nem fogok emlékezni, hogy most már lehet, hogy kezd zavarni. Mindezt úgy, hogy én előtte se emlékeztem semmire, nekem sose volt memóriám, tehát ettől rosszabb lesz?
2: Nem, csak lesz mire fogni.
0: Ha így van, jó mondja, jó beszél. A korra bármit rá lehet egyébként, hogy jó lesz.
2: Most pedig valami új a biztonságos stúdióból, ez nem más, mint Alec Human és a Black Mamba. Egyébként a Hajda küldte nekem ezt a dalt, hogy mi lenne, hogyha csinálnék belőle egy új verziót, valami erősebbet. Hát ez szól most itt a Rádió Egyen a Diszkósitben.

0: Zenével. Várok mindenkit sok szeretettel. Szavaztok!
1: Én azzal köszönök el mindenkitől, hogy Ballosszögön és Salgótarjánban lehet velem találkozni, bulizni ma este, illetve hogy van még egy rehabilitációs dalunk itt Rehab-től és Biától. Ez a Can't Touch This, ezzel búcsúzunk, és még egyszer utoljára istenítesen Hanvai PG-t itt a rádió stúdiójából, a Discosheet-ből.
0: Köszönöm szépen!
1: Szavaztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Ramos Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: 10-én a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, nyugodtan bízzátok ránk magatokat. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Itt van a szombat este, bulira fel, nyaralásra fel, ki mit csinál, mi pedig az Gerivel majd zenélgetünk, valamint jó hangulatot varázsolunk. Itt is van egy szuper jó feldolgozás, ami Fate lesz és Bibi Rexa közöse. Ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját itt a Rádió Egyen, úgyhogy megéri velünk maradni, mert szuper jó zenéket hoztam.

0: Szombat este a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ha imádjátok Madonnát velünk együtt, hát akkor nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, ez ugyanis egy feldolgozása a Like a Prayer-ből.
1: Ez így igaz, képzeld el, Geri, ez TikTokon rengeteg ilyen content született rá, és ezt pont Németországban találtam meg, mert annyira érdekes ugye a TikTok, hogy teljesen más zenéket dob fel mondjuk itthon nekem, valamint hogyha Németországban vagy külföldön valahol máshol vagyok. Sőt, egyébként ezt nem is Németországban, hanem szerintem Bolíviában sazamoztam. Na, mindegy. Egyébként ez egy Madonna feldolgozás, Joss Favas készítette, ez következik itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Szigalá, AM to PM, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Side Piece formáció érkezik közben, ő pedig szépen lassan igazi feldolgozás specialistává növik ki magukat. Megmutatjuk, hogy mit hoztak ki az egyik legnagyobb Calvin Harris slágerből, a Sweet Nothing-ból.
1: Nekem nagyon tetszik ez a stílus, amit ő képvisel. Tavaly lett tulajdonképpen ez a stílus, ez nagy trend, és Side Piece ennek a bass house-os hangzásnak nagyon nagy képviselője, feketőves pápája, lehetne ez még tovább ragozni, de minek? Nehogy mutassuk meg, hogy mit csinált most ebből a Calvin Harris eredeti dalból. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Fede Farben, Buddy Talk, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött közös zenét készített Townsend I és Fisher. Nagyon jó lett, de ezt a kollabot nem láttuk jönni.
1: A Fishernek nem mondanám ki a nevét, csak annyit mondanák, hogy képzeljétek el egy halássapkát, egy nagyon érdekes szemüveg párosítással, és DJ producerről beszélünk, akkor biztos mindenki rávágná, mert szerintem még szegény nagymamám is rávágta volna, hogy Fisher, na mindegy, Fisher és Townsend I közöse következik a Favor, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: A szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon élveztem ezt az elmúlt egy órát, úgyhogy neked kitartás a többiekhez. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: És akkor mondom, hogy kik lesznek a többiek, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week 11-től érkezik Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben a vendégünk, a Crazy Boys.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől nyúvik a házban, és a kezdő zene ebben az órában az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Bambole és az Alex Kenji természetesen. Mélyen tisztelt kollégánk, Hambai PJ és Roberto Vinny

0: mindenképpen nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Kérlek szépen egy Mercer után, ami igazi diszkó felvétel, ráadásul még a címe is az, hogy Rock the Disco, szerintem egy olyan történet, ami számomra legalábbis az énekest illetően ultranétről beszélünk, szerintem egyszerűen frenetikusan jó. És ettől függetlenül ez a zene megint csak azt gondolom, hogy a nyár feelingét meghozta, úgyhogy ez szerintem tutira a nyár slágere lesz. Jó, el, Ultranate, Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Jó, egyes a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, New Week a lemezjátszói mögött. Jennifer Lopez és David Guetta végre csináltak egy közös dalt, ideje volt.
1: Abszolút, és én azt gondolom, azért ez egy elég minőségi történet, tehát mind a ketten világsztárok, és azért Jennifer Lopez, hogyha azt mondja, hogy David Guettával össze spanolgatok, és ugye hát vice versa, de én azt gondolom, azért ő a nagyobb díva ebben az egészben, úgyhogy ő hozta meg ennek, én azt gondolom, azt a kis attitűdjét, ami kellett hozzá. Save Me Tonight, Arnokos remixében. Itt a rádió.

0: Játszói mögött a San Antonio jön 11-től, a Guest Mixben pedig éjfél után a Crazy Boys lesz a vendégünk, és érkezik most egy igazi prémium kategóriás feldolgozás.
1: Így van, és én nagyon vártam, megmondom őszintén, nekem eddig vagy nagyon erős darab jött a kezeim közé, vagy a füleim alá, vagy bárhogy is mondják ezt. Tehát, hogy én még nem találtam meg azt, amit úgy szívesen játszanék, mert túl erős volt, túl gyenge volt, ez viszont pont az, amit lehet döngetni, lehet húzni. Ez pedig nem más, mint Green Velvet és a Veduza és a La La Land itt a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Néhány percig még nyúlvik a lemezjátszóknál. Hány fellépés lesz ma?
1: Ma 2 lesz, tényleg iszonyatos távolságokat megyünk, ma is Győrtől egészen Szarvasig, úgyhogy már indulok is, szevasztok!
0: Nálunk pedig jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, aztán 11-től Antonio a lemezjátszói mögött.

0: Írod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2,

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a webben élőben. A lemezjátszók mögött.

A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Put Your Hands Up for Detroit Tony Romero változatában a Rádió 1-en. A World Is Mine Radio Show-ban Antonio lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Bogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd! A rádió egyen és a weben élj!

0: szuper volt ám is. Jó hétvégét mindenkinek. Szia Geri, jövő héten találkozunk itt a World is Mine Radio Show-ban.
1: Ciao Anti, nagyon köszi ezt a ma estét. A Medúza jön és a Dóvan a Go Home, éjfél után pedig a Guest Mixben, a lemezjátszóim mögött a Crazy Boys.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig éjjel egyig a Crazy Boys.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show a Guest Mixben, a Crazy Boys a lemezjátszói mögött. Dinoró jön és az In My Mind, méghozzá Duniscu remixben.

Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is Mine Radio Show. The Guest Mix. The Guest

0: mára. Remélem, jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kivel indíthatnák jobban, mint DJ Metzger Vikivel, Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Éden, az igazi mai slágerek egész éjszaka nálunk szólnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Taylor Swift Mári is, aki a Toy Story 5 egyik betét dalát is jegyzi, ami hivatalosan is megjelent már, és mindjárt az első helyen nyitott a Billboard Hot 100-as listán. Bevételi rekordot nem csinált, bár így is a dobogón van, az se kis dolog, a BTS egyébként az első ebben a szektorban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy bátran lehet büszke erre a teljesítményre, meg erre a dalra is, az igazi mai slágerek között Taylor Swift-től az Opel Light, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely de jó kis dal és... De jó kis dal, amit most hozok Joel Corey-tól, aki imádja a befektetős tévéműsorokat, sőt ő maga is egy csomó befektetést csinál. Nagy bizniszmen, meg hát ugye nagyon jó zenész. És ezt mutatja most meg a Galantis-szal közösen ebben az igazi mai slágerben. Joel Corey, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.